A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

0: A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Fókuszban a légi közlekedés, országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Többször zavarják felhők a napsütést. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Fókuszban a légi közlekedés. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelten ellenőrzi a turisztikai főszezonban a légiutasok jogaival kapcsolatos szabályok betartását. Ejtman Norbert sajtófőnök rádióknak hangsúlyozta, a hatóság tavaly összesen 91 millió forintnyi bírságot szabott ki.
2: A leggyakoribb problémák a járattörléssel, illetve a jelentős mértékű járat késéssel kapcsolatban merülnek fel. Ebben az esetben ugyanis ugyan nagyon szigorú Európai Uniós rendelet alapján tájékoztatási és segítségnyújtási kötelezettsége van a légitársaságnak, illetve kártalanítás fizetési kötelezettsége. Gyakran azonban ez nem valósult meg a valóságban, és emiatt kénytelenek voltak a fogyasztók a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni, és ezért történt is egyébként a 15,5 millió forintnak megfelelő kártalanítás megítélése, tehát amikor a légitársaság nem teljesítette az uniós jogszabályi kötelezettségét.
1: Hétfőn egy hetes közlekedésbiztonsági akciót indít a rendőrség. Az európai szintű ellenőrzésen ezúttal elsősorban a motorosokra és más kétkerekű járművek használóira fókuszálnak. A rendőrök kiemelten vizsgálják a bukósisak és a láthatósági felszerelések használatát, a világító berendezések működését, valamint a rendszámtáblák szabályos elhelyezését. A járművek műszaki állapotára is figyelnek, különös tekintettel a gumiabroncsokra és a nem engedélyezett átalakításokra. Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Az intézkedést a tartós csapadék hiány és az országot sújtó kánikulai időjárás indokolta, közölte a Nébih. Fokozott tűzveszély idején tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben, továbbá a vasút és közút menti felsításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A parlag és gazégetés szintén nem megengedett. Ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, a következő időszakban még zajlanak kisebb utómunkálatok a pálya mellett, ezek azonban a forgalmat már nem befolyásolják, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közösségi oldalán azt írta, a pálya sebesség emelése fokozatosan történik, júliustól azonban már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek itt a vonatok. Az ország nagy részén ma több órás napsütésre készülhetünk, a napos időszakok mellett több helyen azonban erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki, nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért hevesebb zivatarok is előfordulhatnak. Az északnyugati szél ezt leszámítva is sokfelé élénk erős lehet majd. A legmelegebb órákban 27-30 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Mégis kinyit a szolnoki szabad strand. Ma még kérhető lomtalanítás. Egészségesebb életre ösztönöz a dohányzásmentes világnap. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Mégis kinyit hétfőn a szolnoki szabad strand. A szoljon.hu emlékeztetett, hogy nemrég a városvezetés még azt jelezte, hogy idén nem nyitják meg a fürdőhelyet, ám a lakossági visszajelzések nyomán megváltoztatták a döntést. Korábban azzal indokolták a bezárást, hogy a június 19-én újra nyíló Tiszarigeti élményfürdő mellett a szabad strand kevésbé korszerű és olykor veszélyes. A létesítmény üzemeltetői ugyanakkor az elmúlt években jelentős fejlesztéseket hajtottak végre, modern vízimentőrendszert alakítottak ki, a vízminőség pedig tavaly kiváló minősítést kapott. A partszakasz a helyiek és a turisták körében is népszerű, a nyári csúcsidőszakban naponta akár több száz vendéget fogadott. Kiemelkedő sportszervezeti vezetődíjat kapott Pataki József. A szolnoki MÁV ESE ügyvezető elnökét a Sportegyesületek Országos Szövetségének küldött gyűlésén tüntették ki. Tudatta a szoljon.hu. Az elismerést többek között 3 évtizedes vezetői munkájáért, valamint az országos és nemzetközi sportesemények szervezésében vállalt szerepéért ítélték oda. A díjátadón több sportszakember munkáját is elismerték. A küldött gyűlés résztvevői emelet fogadták a szervezet elmúlt évről szóló szakmai, valamint pénzügyi beszámolóit, illetve az idei működési és szakmai terveket. Ma van a dohányzásmentes világnap. A cél felhívni a figyelmet a dohányzás káros hatásaira, valamint előmozdítani annak visszaszorítását. Az idei kampány központi üzenetéről Kimmel Zsófia, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője beszélt rádiónknak.
2: Az idei kampány célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az új típusú nikotinos termékeknek van egészségkárosító hatásuk, és hogy bár ugye az ilyen reklámtevékenységeken keresztül azt hallhatjuk, hogy ezek egészségesebb alternatívák, de igenis veszélyesek, és hogy erre hívja most fel a WHO a figyelmet, hogy mind szakpolitikai szinten, mind közösségi szintéren lépjünk fel, és hogy igenis fontos a prevenció, a szabályozás ezekkel a termékekkel kapcsolatban is.
1: Ma még regisztrálhatnak a szolnokiak az idei lomtalanításra, hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. Az NHS korábban közölte, hogy május 31-én lejár a jelentkezési határidő, ezt követően már nem lehet igényelni a szolgáltatást. Az idei évtől a lomtalanítás előzetes regisztrációhoz kötött. Családi házak esetében a tulajdonos, társasházaknál pedig a közös képviselő jelentkezhet. A szolgáltatás továbbra is évente egy alkalommal vehető igénybe, ingatlanonként legfeljebb 3 köbméter lomán szállításával. A regisztrációt követően az NHS munkatársai egyeztetnek az érintettekkel a szállítás időpontjáról. A lomok elszállítása június 1-e és december 31-e között történik. Megújult a II. Világháborús katonai parcella a Jászberényi Szent Imre temetőben. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a magyar hősök emlékünnepe alkalmából adták át. A felújítás a Honvédelmi Minisztérium hadtörténeti intézete és múzeuma, valamint a Jászberényi önkormányzat együttműködésével valósult meg. A 2023-as feltárás során 23 egyéni sírt, valamint 22 tömegsírt tártak fel, összesen 133 emberi földi maradványát dokumentálták. A több mint 8 millió forintos fejlesztés részeként 22 mészkő keresztet helyeztek el, új erda épült és 2 emlékmű is készült az elesett katonák tiszteletére. Fókuszban a légi közlekedés. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelten ellenőrzi a turisztikai főszezonban a légiutasok jogaival kapcsolatos szabályok betartását. Edmond Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a hatóság tavaly összesen 91 milliónyi forintnyi bírságot szabott ki.
3: A leggyakoribb problémák járattörléssel, illetve a jelentős mértékű járat késéssel kapcsolatban merülnek fel. Ebben az esetben is nagyon szigorú Európai Uniós rendelet alapján tájékoztatás és segítségnyújtási kötelezettsége van a légitársaságnak, illetve kártalanítási fizetési kötelezettsége. Gyakran azonban ez nem valósult meg a valóságban, a gyakorlatban, és emiatt kételnek voltak a fogyasztók a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni, és ezért történt is egyébként a 15,5 millió forintnak megfelelő kártalanítás megítélése, tehát amikor a légitársaság nem teljesítette az uniós jogszabályi kötelezettségét.
1: ismét meghirdette az év orvosadíjat a Magyar Orvosi Kamara, Jász Nagykunszolnok vármegyei területi szervezete. A szoljon.hu emlékeztetett, hogy az elismerésre azok a vármegyében dolgozó orvosok jelölhetők, akik kiemelkedő szakmai munkájukkal és példamutató orvos-beteg kapcsolatokkal segítették pacienseiket. A szervezet egyoldalas beszámolókat vár olyan esetekről, amelyek az elmúlt egy évben történtek. A díjat 2009-ben alapították, és azóta minden évben odaítélik. A jelöléseket június 10-ig lehet eljuttatni a Kamara vármegyei szervezetéhez. Lezárják a szolnoki Szent István Tisza híd egyik útpályáját hétfőtől, mivel kicserélik a híd szerkezetének egy fontos elemét. A Magyar Közút közölte, hogy a munkálatok várhatóan egy hónapig tartanak, és a forgalmat jelzőlámpák irányítják majd. Kiemelték, hogy az új szerkezeti elem beemelését csak teljes útzár mellett tudják elvégezni. Emiatt június közepén két éjszakára teljesen lezárják a hidat, ami a kerékpáros forgalmat is érinti. A teljes lezárás ideje alatt a teherautók az M4-es autóúton kerülhetnek. A szakemberek felhívják a figyelmet, hogy a korlátozások miatt jelentős torlódásokra kell készülni az érintett szakaszon. Kihelyezett táblák is segítik a sofőröket, de érdemes lesz indulás előtt tájékozódni az Utinformnál. Jász Nagykunszolnok vármegyéhez kötődő családok és személyek történetét bemutató pályázatot hirdetett az Abanovák Agóra Kulturális Központ és a Vármegyei Levéltár. Az Agóra honlapján elérhető a Mesélő Felmenők című felhívás. Olyan munkákat várnak, amelyek hiteles dokumentumok, családi iratok, visszaemlékezések vagy levéltári kutatások alapján dolgozzák fel egy család vagy egy személyi életútját. Szeretnék, ha új történetekkel és eddig nem ismert adatokkal gazdagod a vármegye múltjának ismerete. A pályaműveket december 20-áig várják. Motorok hangja zavarja a pihenést éjszakánként Szolnokon a Debreceni út és a 442-es főút környékén, tudta meg a szoljon.hu. Az ügy kapcsán a rendőrség közölte, az idei szezonban nem érkezett hivatalos bejelentés az érintett területekről. Ugyanakkor rendszeresen ellenőrzik a gyorsulási versenyek lehetséges helyszíneit, és jogsértés esetén azonnal intézkednek. Felhívták a figyelmet, hogy a hatóság csak hivatalos bejelentés alapján tud eljárni ilyen ügyben. Hozzátett, hogy a szabályszegések számát a megfelelő helyre telepített, folyamatosan működő sebességmérő berendezések is csökkenthetik. Fontos adózási határidőre figyelmezteti a vállalkozásokat a NAV. A társasági, illetve több más vállalkozói adó, valamint az éves beszámolók benyújtása több százezer vállalkozást érint. Ennek elmulasztása bírsággal súlyosabb esetben akár az adószemtörlésével is járhat. Tájékoztat Linz Mayer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
4: A legtöbbeket a társasági adó érinti, mintegy 400 000 cégtől várja a NAV hétfő éjfélig a társasági adóbevallást, akik az egyik kedvezményes adózási módot választották, a kisvállalati adót. Nekik is június 1-e a bevallás benyújtására nyitva álló határidő. Ők nagyjából 100 000 vannak, és van még egy harmadik bevallás, ez pedig az élelmiszerlánc felügyeleti díj, ami mintegy 80 000 vállalkozást érint. Ennek a határideje is június 1-e.
1: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Vasárnap gyakran takarhatják felhők az eget, de hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Napközben 27 fokig melegszik a levegő. Hétfőn térségünkben többfelé eshet, emiatt kissé visszaesik a hőmérséklet. A következő napokban sem lesz nyugodt a légkör, gyakran alakulhatnak ki csapadékgócok. Az esernyőt ezért érdemes kéznél tartani, jelentős lehűlésre azonban továbbra sem kell számítani.
0: Az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello, jó reggelt, jó pihenést kívánok, és hát boldog gyereknapot, kedves gyerekek, akik remélem, hogy még alszotok, és hagyjátok anyát, apát is aludni, mert hogy vasárnap van, május 31-e, Angéla Petronella napja, 6 óra elmúlt, Max Levente vagyok, Justin Timberlake kezd, készül a Unique, aztán a Simply Red Stars című dalát is el fogom indítani. Hívható SMS és Viber számunk a régi 0620 55 55 155.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, a meteorológiai tavasz utolsó napján, május 31-e van, Angéla Petronella napja és a nem dohányzók világnapja. Ugyanakkor, ha a rock és az alkohol és a cigaretta régen kéz a kézben járt, egy kis modern klubos hangzással megtámogatva a folytatás is rockosan telik, jön a Buddy Rockers és az I Like The Way. Itt a Besten, jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék, időjárást jelent, majd Sean Paul is a fél hetes hírek után, aki nemrég a Budapest Parkban forrósította az estét. Temperature című dalával megy tovább a vasárnap reggel, de hogy pontosan milyen időre készülhetünk május és a hét utolsó napján, kiderül a hírek végén, aztán zenélünk tovább. Well, I'm on the way, the time, Paul, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Szóltam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt, sem vagy már.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Mégis kinyit a szolnoki szabad strand. Adózási kötelezettségekre hívja fel a figyelmet a NAV. Kitüntették a MÁVESA elnökét. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Mégis kinyit hétfőn a szolnoki szabad strand. A szoljon.hu emlékeztetett, hogy nemrég a városvezetés még azt jelezte, hogy idén nem nyitják meg a fürdőhelyet, ám a lakossági visszajelzések nyomán megváltoztatták a döntést. Korábban azzal indokolták a bezárást, hogy a június 19-én újra nyílt Tiszaligeti élményfürdő mellett a szabad strand kevésbé korszerű és olykor veszélyes. A létesítmény üzemeltetői ugyanakkor az elmúlt években jelentős fejlesztéseket hajtottak végre, modern vízimentőrendszert alakítottak ki, a vízminőség pedig tavaly kiváló minősítést kapott. Fontos adózási határidőre figyelmezteti a vállalkozásokat a NAV. A társasági, illetve több más vállalkozói adó, valamint az éves beszámolók benyújtása több százezer vállalkozást érint. Ennek elmulasztása bírsággal, súlyosabb esetben akár az adószámtörlésével is járhat. Tájékoztat Lincmayer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A legtöbbeket a társasági adó érinti, mintegy 400 000 cégtől várja a NAV hétfő éjfélig a társasági adóbevallást, akik az egyik kedvezményes adózási módot választották, a kisvállalati adót. Nekik is június 1-e a bevallás benyújtására nyitva álló határidő. Ők nagyjából 100 000 vannak, és van még egy harmadik bevallás, ez pedig az élelmiszerlánc felügyeleti díj, ami mintegy 80 000 vállalkozást érint. Ennek a határideje is június 1-e.
1: Kiemelkedő sportszervezeti vezetődíjat kapott Pataki József. A szolnoki MÁV ESE ügyvezető elnökét a Sportegyesületek Országos Szövetségének küldött gyűlésén tüntették ki. Tudatta a szoljon.hu. Az elismerést többek között 3 évtizedes vezetői munkájáért, valamint az országos és nemzetközi sportesemények szervezésében vállalt szerepéért ítélték oda. A díjátadón több sportszakember munkáját is elismerték. A küldött gyűlés résztvevői emellett elfogadták a szervezet elmúlt évről szóló szakmai, valamint pénzügyi beszámolóit, illetve az idei működési és szakmai terveket. Vasárnap gyakran takarhatják fel ők az eget, de hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Napközben 27 fokig melegszik a levegő. Hétfőn térségünkben többfelé eshet, emiatt kissé visszaesik a hőmérséklet. A következő napokban sem lesz nyugodt a légkör, gyakran alakulhatnak ki csapadékkócok. Az esernyőt ezért érdemes kéznél tartani, jelentős lehűlésre azonban továbbra sem kell számítani.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. 30 fokkal, napsütéssel, néha felhőkkel, egy-egy záporral, zivatarral búcsúzik május. Ilyen lesz az idő a hónap és a hét utolsó napján. 8 után pedig kezdődik a gyereknapi országjárás. Végigvesszük a Best FM vétel körzetében az ingyenes gyereknapi programokat. Addig is sok jó zene most Danny Minogtól. I Begin to Wonder a Best-en.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hétvége ide, vasárnap oda, mi maradunk mozgásban, hét után is. Five, keep on moving! Ölöm bódottá, gyereknap van, jön a Honeybeast is.
2: És most el is illan már, szálló lufi mit vártál, egy perc csak bódottá, és emlékélet, cuda élet.
1: Egy kis pihenő, rövid szünet, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Ma még kérhető a lomtalanítás. Megújult a Hősi parcella Jászberényben. Fókuszban a légi közlekedés a nyári szezon előtt. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Ma még regisztrálhatnak a szolnokiak az idei lomtalanításra, hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. Az NHS korábban közölte, hogy május 31-én lejár a jelentkezési határidő, ezt követően már

0: Nem lehet igényelni a szolgáltatást. Az idei évtől a lomtalanítás előzetes regisztrációhoz kötött. Családi házak esetében a tulajdonos, társasházaknál pedig a közös képviselő jelentkezhet. A szolgáltatás továbbra is évente egy alkalommal vehető igénybe, ingatlanonként legfeljebb 3 köbméter lom elszállításával. A lomok elszállítása június 1-e és december 31-e között történik. Megújult a II. Világháborús katonai parcella a Jászberényi Szent Imre temetőben. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a magyar hősök emlékünnepe alkalmából adták át. A felújítás a Honvédelmi Minisztérium hadtörténeti intézete és múzeuma, valamint a Jászberényi önkormányzat együttműködésével valósult meg. A 2023-as feltárás során 23 egyéni sírt, valamint 22 tömegsírt tártak fel, összesen 133 emberi földi maradványát dokumentálták. A több mint 8 millió forintos fejlesztés részeként 22 mészkő keresztet helyeztek el, új erda épült és 2 emlékmű is készült az elesett katonák tiszteletére. Fókuszban a légi közlekedés. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelten ellenőrzi a turisztikai főszezonban a légiutasok jogaival kapcsolatos szabályok betartását. Edmond Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a hatóság tavaly összesen 91 milliónyi forintnyi bírságot szabott ki.
1: A leggyakoribb problémák járattörlésre, illetve a jelentős mértékű járat késéssel kapcsolatban merülnek fel. Ebben az esetben ugyanis nagyon szigorú Európai Uniós rendelet alapján tájékoztatás és segítségnyújtási kötelezettsége van a légitársaságnak, illetve kártalanítási fizetési kötelezettsége. Gyakran azonban ez nem valósult meg a valóságban, a gyakorlatban, és emiatt kénytelenek voltak a fogyasztók a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni, és ezért történt is egyébként a 15,5 millió forintnak megfelelő kártalanítás megítélése, tehát amikor a légitársaság nem teljesítette az uniós jogszabályi kötelezettségét.
0: Vasárnap gyakran takarhatják fel ők az eget, de hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Napközben 27 fokig melegszik a levegő. Hétfőn térségünkben többfelé eshet, emiatt kissé visszaesik a hőmérséklet. A következő napokban sem lesz nyugodt a légkör, gyakran alakulhatnak ki csapadékkócok. Az esernyőt ezért érdemes kéznél tartani, jelentős lehűlésre azonban továbbra sem kell számítani.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok! Vasárnap nyugodtan lehet egy picit tovább aludni, de aki már is fönt van, és mozgással kezdi a napot, annak aláfestő zeneként szóljon a Move Your Body, a Nina Sky slágere. Jön még ebben az órában Tiziano Ferro és Cisco is a Thong Song-gal. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Angélák, Petronellák, szülinaposok, sok boldogságot!
2: Best.

0: Best FM a legjobb zenék, jó reggelt kívánok az év 151. napján, május és a hét utolsó napja van, 31-e, sok boldogságot Angélák, Petronellák, szülinaposok. Ma van nem utolsó sorban a papagájok világnapja, és papagájként ismételgetem, hogy 8 után majd jön a gyereknapi országjárás, azaz végigvesszük a Best FM vétel körzetének városait és az ingyenes gyereknapi programokat. Addig is nagyon sok jó zenével telik az idő, nem sokára Cisco-éval, a Tonk Songgal, most pedig Tiziano Ferro énekel, jön a Perdono a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A legjobb.

0: Best FM a legjobb zenék. Nyári meleggel, 30 fok körüli maximummal búcsúzik május, de egy-egy zápor, zivatar is meglephet minket. Részletek a hírek végén, aztán Fatboy Slim jön, és a The Rockefeller's Skank.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Várják az év orvosa jelöléseket. Lezárás jön hétfőn a Tisza hídon. Egészségesebb életre ösztönöz a dohányzásmentes világnap. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Ismét meghirdette az év orvosadíjat a Magyar Orvosi Kamara, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei területi szervezete. A szoljon.hu emlékeztetett, hogy az elismerésre azok a vármegyében dolgozó orvosok jelölhetők, akik kiemelkedő szakmai munkájukkal és példamutató orvos-beteg kapcsolatokkal segítették pacienseiket. A szervezet egyoldalas beszámolókat vár olyan esetekről, amelyek az elmúlt egy évben történtek. A díjat 2009-ben alapították, és azóta minden éppen odaítélik. A jelöléseket június 10-ig lehet eljuttatni a Kamara vármegyei szervezetéhez. Egy hónapig tartó felújítás kezdődik hétfőtől a Szolnoki Szent István Tisza hídon. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a dilatációs szerkezet cseréje miatt az egyik útpályát lezárják, a forgalmat pedig jelzőlámpák irányítják majd. A munkálatok idején torlódásokra kell számítani. Az új szerkezet beemelése miatt várhatóan június 12-én és 13-án éjszaka teljesen lezárják a hidat, ami a kerékpárutat is érinti. A tehergépjárműveket ez idő alatt az M4-es autóútra terelik. A közlekedőket ideiglenes táblák figyelmeztetik a forgalmi változásokra. A kivitelezés várhatóan egy hónapig tart. Ma van a dohányzásmentes világnap. A cél felhívni a figyelmet a dohányzás káros hatásaira, valamint előmozdítani annak visszaszorítását. Az idei kampány központi üzenetéről Kimme Zsófia, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője beszélt rádiónknak.
2: Az idei kampány célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az új típusú nikotinos termékeknek van egészségkárosító hatásuk, és hogy bár ugye az ilyen reklámtevékenységeken keresztül azt hallhatjuk, hogy ezek egészségesebb alternatívák, de igenis veszélyesek, és hogy erre hívja most fel a WHO a figyelmet, hogy mind szakpolitikai szinten, mind közösségi szintéren lépjünk fel, és hogy igenis fontos a prevenció, a szabályozás ezekkel a termékekkel kapcsolatban is.
1: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Vasárnap gyakran takarhatják felhők az eget, de hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Napközben 27 fokig melegszik a levegő. Hétfőn térségünkben többfelé eshet, emiatt kissé visszaesik a hőmérséklet. A következő napokban sem lesz nyugodt a légkör, gyakran alakulhatnak ki csapadékkócok. Az esernyőt ezért érdemes kéznél tartani, jelentős lehűlésre azonban továbbra sem kell számítani.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Right about now, the Funk Soul Brother, check it out.

0: Téged a hajó mégis evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM, a legjobb zenék, napsütés, 30 fok körüli maximum, néha felhők, néha egy-egy futózápor, így búcsúzik május. A gyereknapi programokra azért egy esernyőt a biztonság kedvéért vigyünk magunkkal. Diana King és a Shy Guy folytatja a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereinek sorát.

0: is kegyetlen, mint halottját az itt hagyom.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
2: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new deep.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt becsöngetnének, ha a hétközben lenne, de lassan az iskolának is vége. Viszont vasárnap van május 31-e, jó reggelt, a legfrissebb hírekkel folytatjuk, 8 után pedig énekel például Fergie. És jön a Kelemen kabátban is. A 0620-55-55-155-ön pedig bátran lehet akár a hírek alatt is köszönteni a névnapos Angélákat, Petronellákat, a szülinaposokat, vagy a gyerekeket, hiszen gyereknap van.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Mégis kinyit a szolnoki szabad strand. Adózási kötelezettségekre hívja fel a figyelmet a NAV. Kitüntették a MÁVESA elnökét. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Mégis kinyit hétfőn a szolnoki szabad strand. A szoljon.hu emlékeztetett, hogy nemrég a városvezetés még azt jelezte, hogy idén nem nyitják meg a fürdőhelyet, ám a lakossági visszajelzések nyomán megváltoztatták a döntést. Korábban azzal indokolták a bezárást, hogy a június 19-én újra nyílt Tiszaligeti élményfürdő mellett a szabad strand kevésbé korszerű és olykor veszélyes. A létesítmény üzemeltetői ugyanakkor az elmúlt években jelentős fejlesztéseket hajtottak végre, modern vízimentőrendszert alakítottak ki, a vízminőség pedig tavaly kiváló minősítést kapott. Fontos adózási határidőre figyelmezteti a vállalkozásokat a NAV. A társasági, illetve több más vállalkozói adó, valamint az éves beszámolók benyújtása több százezer vállalkozást érint. Ennek elmulasztása bírsággal súlyosabb esetben akár az adószemtörlésével is járhat. Tájékoztat Lincmeyer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A legtöbbeket a társasági adó érinti, mintegy 400 000 cégtől várja a NAV hétfő éjfélig a társasági adóbevallást, akik az egyik kedvezményes adózási módot választották, a kisvállalati adót. Nekik is június 1-e a bevallás benyújtására nyitva álló határidő. Ők nagyjából 100 000 vannak, és van még egy harmadik bevallás, ez pedig az élelmiszerlánc felügyeleti díj, ami mintegy 80 000 vállalkozást érint. Ennek a határideje is június 1-e.
1: Kiemelkedő sportszervezeti vezetődíjat kapott Pataki József. A szolnoki MÁV ESE ügyvezető elnökét a Sportegyesületek Országos Szövetségének küldött gyűlésén tüntették ki. Tudatta a szoljon.hu. Az elismerést többek között 3 évtizedes vezetői munkájáért, valamint az országos és nemzetközi sportesemények szervezésében vállalt szerepéért ítélték oda. A díjátadón több sportszakember munkáját is elismerték. A küldött gyűlés résztvevői emelet elfogadták a szervezet elmúlt évről szóló szakmai, valamint pénzügyi beszámolóit, illetve az idei működési és szakmai terveket. Vasárnap gyakran takarhatják felhők az eget, de hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Napközben 27 fokig melegszik a levegő. Hétfőn térségünkben többfelé eshet, emiatt kissé visszaesik a hőmérséklet. A következő napokban sem lesz nyugodt a légkör, gyakran alakulhatnak ki csapadékkócok. Az esernyőt ezért érdemes kéznél tartani, jelentős lehűlésre azonban továbbra sem kell számítani.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt, jó pihenést kívánok május és a hét utolsó napján, 31-e vasárnap, Angéla Petronella napja. Sok boldogságot, kedves ünnepeltek, és még egyszer boldog gyereknapot. A Rednex is jön ebben az órában a Wish You Were Here-rel, akár csak Szikora Róbert a Valmárral, az óra viszont az Oscar-díjas Jennifer Hudsonnel indul. Szól már is a Spotlight, jó reggel!
0: Best FM!

0: Best FM, a legjobb zenék. 4:09 körül nézzük, milyen idő lesz gyereknapon. Egy esernyő azért nem árt, ha van nálunk, mert hogy a napsütés mellett és a nyárias meleg mellett, ami 30 fok környékén alakul majd, néha több felhő lehet az égen, és egy-egy futó zápor zivatar sem kizárt. És már ebben az órában egy kicsit később elkezdjük a gyereknapi országjárást a Best FM vételkörzetének városaiban. Mondom, hogy hol, milyen ingyenes gyereknapi program lesz.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, 8:30 közeleg, úgyhogy újból a legfrissebb hírek jönnek, aztán pedig megint csak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. A Fats & Small klasszikusával, a Turnaround-dal folytatódik a vasárnap reggel mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Yes.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Ma még kérhető a lomtalanítás. Megújult a Hősi parcella Jászberényben. Fókuszban a légi közlekedés a nyári szezon előtt. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Ma még regisztrálhatnak a szolnokiak az idei lomtalanításra, hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. Az NHS korábban közölte, hogy május 31-én lejár a jelentkezési határidő, ezt követően már nem lehet igényelni a szolgáltatást. Az idei évtől a lomtalanítás előzetes regisztrációhoz kötött. Családi házak esetében a tulajdonos, társasházaknál pedig a közös képviselő jelentkezhet. A szolgáltatás továbbra is évente egy alkalommal vehető igénybe, ingatlanonként legfeljebb 3 köbméter lom elszállításával. A lomok elszállítása június 1-e és december 31-e között történik. Megújult a II. Világháborús katonai parcella a Jászberényi Szent Imre temetőben. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a magyar hősök emlékünnepe alkalmából adták át. A felújítás a Honvédelmi Minisztérium hadtörténeti intézete és múzeuma, valamint a Jászberényi önkormányzat együttműködésével valósult meg. A 2023-as feltárás során 23 egyéni sírt, valamint 22 tömegsírt tártak fel, összesen 133 emberi földi maradványát dokumentálták. A több mint 8 millió forintos fejlesztés részeként 22 mészkő keresztet helyeztek el, új erda épült és 2 emlékmű is készült az elesett katonák tiszteletére. Fókuszban a légi közlekedés. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelten ellenőrzi a turisztikai főszezonban a légi utasok jogaival kapcsolatos szabályok betartását. Edmond Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a hatóság tavaly összesen 91 milliónyi forintnyi bírságot szabott ki.
2: A leggyakoribb problémák a járattörléssel, illetve a jelentős mértékű járat késéssel kapcsolatban merülnek fel. Ebben az esetben ugyanis nagyon szigorú Európai Uniós rendelet alapján tájékoztatás és segítségnyújtási kötelezettsége van a légitársaságnak, illetve kártalanítás fizetési kötelezettsége. Gyakran azonban ez nem valósult meg a valóságban, a gyakorlatban, és emiatt kénytelenek voltak a fogyasztók a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni, és ezért történt is egyébként a 15,5 millió forintnak megfelelő kártalanítás megítélése, tehát amikor a légitársaság nem teljesítette az uniós jogszabályi kötelezettségét.
1: Vasárnap gyakran takarhatják fel ők az eget, de hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Napközben 27 fokig melegszik a levegő. Hétfőn térségünkben többfelé eshet, emiatt kissé visszaesik a hőmérséklet. A következő napokban sem lesz nyugodt a légkör, gyakran alakulhatnak ki csapadékkócok. Az esernyőt ezért érdemes kéznél tartani, jelentős lehűlésre azonban továbbra sem kell számítani.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Ígértem a gyereknapi országjárást. Nézzük ezúttal a pécsi gyereknapi programokat. A helyszín a Zsolnai Kulturális Negyed, ami egy óriási játszótérré alakul. Lesznek interaktív élményzónák, úgy mint kötélpark, ugrálóvárak, kreatív játszóhelyek, selfie pont azonnali fotónyomtatással, kézműves foglalkozások és ügyességi játékok. Az állatbarátukat a Misina Természet és Állatvédő Egyesület állatsimogatója és természetvédelmi bemutatói várják. Ez tehát a pécsi gyereknap a Zsolnai Kulturális Negyedben. Jó szórakozást, boldog gyereknapot kívánok!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó pihenést kívánok, május 31-én vasárnap. Mindenki szabad, legalábbis aki nem hétvégi műszakban dolgozik. Everybody's Free, a Rosalla slágerének címe, amely biztosan szólni fog. És jön majd a kompakt diszkó is.

0: hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Várják az év orvosa jelöléseket. Lezárás jön hétfőn a Tiszahídon. Egészségesebb életre ösztönöz a dohányzásmentes világnap.

0: Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Ismét meghirdette az év orvosadíjat a Magyar Orvosi Kamara, Jász-Nagykunszolnok vármegyei területi szervezete. A szoljon.hu emlékeztetett, hogy az elismerésre azok a vármegyében dolgozó orvosok jelölhetők, akik kiemelkedő szakmai munkájukkal és példamutató orvos-beteg kapcsolatokkal segítették pacienseiket. A szervezet egyoldalas beszámolókat vár olyan esetekről, amelyek az elmúlt egy évben történtek. A díjat 2009-ben alapították, és azóta minden éppen odaítélik. A jelöléseket június 10-ig lehet eljuttatni a Kamara vármegyei szervezetéhez. Egy hónapig tartó felújítás kezdődik hétfőtől a Szolnoki Szent István Tisza hídon. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a dilatációs szerkezet cseréje miatt az egyik útpályát lezárják, a forgalmat pedig jelzőlámpák irányítják majd. A munkálatok idején torlódásokra kell számítani. Az új szerkezet beemelése miatt várhatóan június 12-én és 13-án éjszaka teljesen lezárják a hidat, ami a kerékpárutat is érinti. A tehergépjárműveket ez idő alatt az M4-es autóútra terelik. A közlekedőket ideiglenes táblák figyelmeztetik a forgalmi változásokra. A kivitelezés várhatóan egy hónapig tart. Ma van a dohányzásmentes világnap. A cél felhívni a figyelmet a dohányzás káros hatásaira, valamint előmozdítani annak visszaszorítását. Az idei kampány központi üzenetéről Kimmel Zsófia, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője beszélt rádiónknak.
1: Az idei kampány célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az új típusú nikotinos termékeknek van egészségkárosító hatásuk, és hogy bár ugye az ilyen reklámtevékenységeken keresztül azt hallhatjuk, hogy ezek egészségesebb alternatívák, de igenis veszélyesek, és hogy erre hívja most fel a WHO a figyelmet, hogy mind szakpolitikai szinten, mind közösségi szintéren lépjünk fel, és hogy igenis fontos a prevenció, a szabályozás ezekkel a termékekkel kapcsolatban is.
0: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Vasárnap gyakran takarhatják felhők az eget, de hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Napközben 27 fokig melegszik a levegő. Hétfőn térségünkben többfelé eshet, emiatt kissé visszaesik a hőmérséklet. A következő napokban sem lesz nyugodt a légkör, gyakran alakulhatnak ki csapadékgócok. Az esernyőt ezért érdemes kéznél tartani, jelentős lehűlésre azonban továbbra sem kell számítani.
2: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt, jó pihenést kívánok a hét utolsó és egyben május utolsó napján, 31-én vasárnap, amikor is az Angélák és a Petronellák vannak soron a naptárban. Sok boldogságot kívánok nekik, a szülinaposoknak, és boldog gyereknapot kívánok. Ma van gyereknap, úgyhogy a klassz gyereknapi programok mellé szólnak a legjobb zenék. Ebben az órában Beyoncé-től, nem sokára Robbie Williams-től, elsőként pedig Jennifer Lopez-től. Indítom a plét, jó reggelt!
2: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Fontos hír, hogy az előző évekhez képest a gyermekmentő szolgálat ingyenes gyereknapi rendezvénye a Városligetből a Hajógyári szigetre költözik idén, ugye a BL döntő miatt, és ígértem reggel, hogy végigvesszük a Best FM vételkörzetének városait és az ingyenes gyereknapi programokat. Volt már pécsi gyereknap, most jöjjön az egri, melynek helyszíne az Érsekkert, a főbb ingyenes programok pedig az Egri Kulturális Művészeti Központ szervezésében történnek. Az Érsekkert egy nagy kalandparkká változik, hatalmas ugrálóvárakkal, akadálypályákkal, ügyességi játékokkal és interaktív szabadtéri gyerek előadásokkal készülnek a családoknak a szervezők. Irány tehát az Érsekkert, kedves egriek, közben szólnak a legjobb zenék. Most a Spice Girls-é, a Say You Be There. Jó szórakozást, boldog gyereknapot kívánok!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Fontos információ, hogy a fővárosban a gyermekmentő szolgálat ingyenes városligeti gyermeknapi programja átköltözött a Hajógyári szigetre, tehát ne a Városligetbe tessék elindulni. És ahogyan ígértem, és volt már korábban pécsi, illetve egri gyereknapi program, folytatódjon a gyereknapi országjárás. Nézzük, milyen gyereknapi programok várják a székesfehérvári Best FM hallgatókat. A helyszín a Városház tér és a főutca és a Hetet Hét Játék Múzeum, ahol Hetet Hét Játék Fesztivált tartanak színpadi produkciókkal, például Sarkadi Bence marionett előadásával, vagy Pályi János bábjátékával, Búgó Csiga zenede koncerttel és a Háromfalú Banda mesejátékával, táncházával. Az utcákon hagyományőrző fajátékok, legójátszóház, hangszersimogató és a hagyományos Hetet Hét Hét próba várja a gyerekeket. Ez tehát a székesfehérvári gyereknapi kínálata Városház téren és a főutcában és a Hetet Hét Játékmúzeumban. Jó szórakozást, boldog gyereknapot kívánok!
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék!

0: Jazz FM, a legjobb zenék. A gyereknapi országjárás folytatódik. A főváros, Pécs, Eger és Székesfehérvár után nézzük, mik a programok Zalaegerszegen. A helyszín a Vizsla Park, ahol lesz Varázshangok családi játszóház baba és gyermekjátszótérrel, Logivár és Óriás Kocka sziget, a Deák Ferenc megyei és városi könyvtár jóvoltából papírszínház és mesekönyvböngészde üzemel. Ezen kívül népi fajátékok, fakörhinta, légvárak, arcfestés és lupihajtogatás. Színesíti a napot tehát a Vizsla Parkban a zalaegerszegi gyereknapon. Jó szórakozást, boldog gyereknapot kívánok!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 15 pillanatokon belül az óra, jönnek a legfrissebb hírek május utolsó napján, a következő órában pedig a nemrég az elvonót megjárt Britney.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Mégis kinyit a szolnoki szabadstrand. Adózási kötelezettségekre hívja fel a figyelmet a NAV. Kitüntették a MÁVESA elnökét. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Mégis kinyit hétfőn a szolnoki szabadstrand. A szoljon.hu emlékeztetett, hogy nemrég a városvezetés még azt jelezte, hogy idén nem nyitják meg a fürdőhelyet, ám a lakossági visszajelzések nyomán megváltoztatták a döntést. Korábban azzal indokolták a bezárást, hogy a június 19-én újra nyílt Tiszaligeti élményfürdő mellett a szabadstrand kevésbé korszerű és olykor veszélyes. A létesítmény üzemeltetői ugyanakkor az elmúlt években jelentős fejlesztéseket hajtottak végre, modern vízimentőrendszert alakítottak ki, a vízminőség pedig tavaly kiváló minősítést kapott. Fontos adózási határidőre figyelmezteti a vállalkozásokat a NAV. A társasági, illetve több más vállalkozói adó, valamint az éves beszámolók benyújtása több százezer vállalkozást érint. Ennek elmulasztása bírsággal, súlyosabb esetben akár az adószámtörlésével is járhat. Tájékoztat Linc Mayer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A legtöbbeket a társasági adó érinti, mintegy 400 000 cégtől várja a NAV hétfő éjfélig a társasági adóbevallást, akik az egyik kedvezményes adózási módot választották, a kisvállalati adót. Nekik is június 1-e a bevallás benyújtására nyitva álló határidő. Ők nagyjából 100 000 vannak, és van még egy harmadik bevallás, ez pedig az élelmiszerlánc felügyeleti díj, ami mintegy 80 000 vállalkozást érint. Ennek a határideje is június 1-e.
1: Kiemelkedő sportszervezeti vezetődíjat kapott Pata

0: Kocki József. A Szolnoki MÁV ESE ügyvezető elnökét a Sportegyesületek Országos Szövetségének küldött gyűlésén tüntették ki. Tudattal szoljon.hu. Az elismerést többek között 3 évtizedes vezetői munkájáért, valamint az országos és nemzetközi sportesemények szervezésében vállalt szerepéért ítélték oda. A díjátadón több sportszakember munkáját is elismerték. A küldött gyűlés résztvevői emellett elfogadták a szervezet elmúlt évről szóló szakmai, valamint pénzügyi beszámolóit, illetve az idei működési és szakmai terveket. Vasárnap gyakran takarhatják fel ők az eget, de hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Napközben 27 fokig melegszik a levegő. Hétfőn térségünkben többfelé eshet, emiatt kissé visszaesik a hőmérséklet. A következő napokban sem lesz nyugodt a légkör, gyakran alakulhatnak ki csapadékkócok. Az esernyőt ezért érdemes kéznél tartani, jelentős lehűlésre azonban továbbra sem kell számítani.
1: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, 10 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, matchboxozzunk egy picit, How Far We Come a Matchbox 20 óraindító dalának címe, de ebben az órában biztosan szól még Kenny Williams, Kim Mezel és Pink dala is. Hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155.
1: Best

0: Come on. Yeah.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, ahogyan már korábban többször említettük. Változás van a fővárosi gyereknap helyszínét, illetően a gyermekmentő szolgálat ingyenes városligeti gyermeknapi rendezvénye a Hajógyári szigetre költözött, és folytatjuk az országjárást is, a gyereknapi országjárást. Volt már pécsi, egri, székesfehérvári és zalaegerszegi gyereknapi programajánló is, most jöjjön Szolnok. A gyereknapi programok helyszíne a Tiszaliget. A szolnoki városi gyereknapon délelőtt gyermektáncház várja a családokat a Sodrás népzenei kis együttessel, de lesz palacsinta díszítő verseny és drámajáték is. Délután fellép az Operenciás együttes, a nap kiemelt eseményeként pedig Halász Judit ad ingyenes koncertet 16 órakor, egész nap mesés ugráló kalandpark, illetve óriás dartsfoci és kézműves vásár várja a látogatókat a szolnoki gyereknapon a Tiszaligetben. Jó szórakozást és boldog gyereknapot kívánok!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, folytatjuk a gyereknapi országjárást. Voltunk már Pécsen, Egerben, Székesfehérváron, Zalaegerszegen és Szolnokon is nemrég, mármint hogy ajánlottam gyereknapi programokat, jöjjön Velence és környéke, ahol a Pákozdi Pagony, Vadaspark és Arborétum ad otthont a mai gyermeknapi programoknak. A mai esemény neve pedig a 6. Velencei Tavi gyereknapi ramazuli kerekítő manó mondókázójával. Lesz bűvészbemutató, a Völgyhajó Bábszínház előadása, solymászbemutató és egzotikus állatbemutatók, egész nap terepgokárt, lézerlövészet, tűzoltóautó bemutató és rendőrségi foglalkoztató, illetve kosaras körhinta várja a gyerekeket és a családokat a Vadaspark látnivalói mellett. Jó szórakozást, boldog gyereknapot kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Újból eltelt egy óra, rögtön 11, jönnek a friss hírek, május 31-e vasárnap. Részletes időjárás jelentés a hírek végén, előjáróban annyit, hogy 30 fok körüli nyárias meleg, napsütéssel, néha gomoly felhőkkel, és délután a Dunántúlon egy-egy futózáporral, zivatarral, a következő órában pedig visszatekerjük az időkerekét a Flip the Script-tel. És a bombonnal is. Egy rövid szünet, közben készül a vasárnapi ebéd, mi pedig rögtön zenélünk tovább.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A gyerekek is szót kaphatnak az oktatást érintő kérdésekben. Tavasszal Budapestre, nyáron Siófokra vágynak a legtöbben. Nyugodt volt a BL döntő

0: munkája a fővárosban. Partnerként vonnák be a gyerekeket az oktatást érintő döntésekbe. Erről írt közösségi oldalán az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Gyereknapon. Lannert Judit közölte, a tárcán belül létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot. Ez egy olyan fórum lesz, ahol a gyerekek és fiatalok rendszeresen elmondhatják véleményüket az oktatásról, az őket érintő ügyekről és a jövőjüket érintő kérdésekről. Tavasszal Budapest, nyáron Siófok a legkedveltebb úti cél, ez derült ki egy szállás közvetítő portál összesítéséből. Rámutatnak, hogy tavasszal főképp a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók. A fővárost Eger és Pécs követte a listán, de a top 10-ben van Szeged, Miskolc és Nyíregyháza is. Nyáron már a vízpart és a fürdés a meghatározó, ebben az évszakban az előfoglalások alapján Siófok a nyerő, majd Hajdúszoboszló és Gyuna következik. Az élmezőnyben ott van még Balatonfüred, Balatonlelle, de Szeged és Budapest is. Nyugodt volt a BL döntő éjszakája Budapesten. A BRFK közösségi oldala szerint három garázdaság és három előállított zsebtolvaj zavarta a rendet, annak ellenére, hogy több tízezer szurkoló volt a fővárosban. A Telex azt írja, hogy Párizsban viszont a győzelem szó szerint feltüzelte a drukkereket. Egyes csoportok gyújtogattak és tűzijátékkal lőtték a rendőröket. Könyvgázzal kellett oszlatnia a hatóságnak. Franciaországban mintegy 400 főt állítottak elő a BL döntő után, amit a Paris Saint-Germain nyert meg. Autópályát zártak le a tüntetők Ausztriában. Több ezren vonultak tegnap a Brenner strádára, ami az Alpok egyik legfontosabb összekötő útvonala Németország és Olaszország között. Az állandó kamion és turista forgalom ellen demonstráltak. A rendőrség már a tüntetés előtt lezárta az utat, ezért nagyobb káosz nem alakult ki. A kérdésben évek óta vita van Ausztria és Németország között. Aggasztó az ebola helyzet a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az orvosok határok nélkül szervezet szerint nagyon gyorsan terjed a fertőzés, írja a BBC. Két hete robbant be a járvány, több mint 1000 ebola gyanús esetet regisztráltak, és mintegy 240-en meghaltak a fertőzés miatt. A szomszédos Ugandában is vannak esetek. Napos időnk lesz, délután a Dunántúlon jobban beborul az ég, és záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A nyugati tájakon heves zivatar is lecsaphat, és a szél is viharossá fokozódik. Északkeleten lehetnek még záporok, másutt száraz idő valószínű. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, északkeleten lehet ennél hűvösebb. Késő estére 16-23 fok közé hűl a levegő. Éjjel megvastagszik a felhőzet, elszórtan lehet zápor, zivatar, hétfőn nagyrészt felhős idő lesz kevés napsütéssel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó pihenést a 7 és május utolsó napján. 31-e vasárnap, Angéla Petronella napja nekik, a szülinaposoknak. Na és minden gyereknek nagyon sok boldogságot kívánok, mert hogy ma van gyereknap is. A gyerekek pedig szeretik a bombont. Az M&M's-t, akarom mondani az M&S-t, Salsa Nugget, bombon hétvégi királylánya, hogy azt korábban is ígértem, és még valami, amit szeretnek a gyerekek, a csoki. Chocolate Puma, Always and Forever, így indul az óra. Max M. Levente vagyok, ez pedig a
1: Best FM.

0: Blast FM, a legjobb zenék. 4:12 után kicsivel folytatjuk a gyereknapi országjárást. Pécs, Eger, Székesfehérvár, Zalaegerszeg, Szolnok és Velence gyereknapi programjai után irány Dunaújváros, ahol a Szalki sziget ad otthont az ingyenes gyereknapi programoknak. A kétnapos ingyenes szabadtéri gyermeknapi és családi rendezvény Dunaújváros zöldövezetében kerül megrendezésre. A klasszikus gyerekprogramok és ugrálóvárak mellett a felnőttebb korosztálynak is kedveznek ingyenes nagykoncertekkel a szervezők, emellett gasztrosétány és családi vetélkedők várják az érkezőket, tehát Dunaújvárosban, a Szalki szigeten. Jó szórakozást, boldog gyereknapot kívánok!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Budapest FM, a legjobb zenék. Gyereknapi országjárásunkban Pécs, Eger, Székesfehérvár, Zalaegerszeg, Szolnok, Velence és Dunai város után az utolsó állomásunkra érkeztünk, Bajára. A Bajai Városi Gyermeknapnak a Petőfi-sziget ad otthont. Délelőtt a Cilinderelló Színház műsora és Extreme Bike Show látható, délután helyi gyermektánc csoportok mutatkoznak be, majd a Teó és barátai interaktív produkció szórakoztatja a kicsiket. Egész nap elérhető az íjászat, a látványos tudományos kísérletek gyermekeknek, valamint rendőr és tűzoltóautó bemutatók és örökbefogadó nap a Jeromos együttessel. A Vidámpark és a kisvonatozás 14 éves kor alatt ingyenes. Ez tehát a Bajai Gyermeknap, melynek helyszíne a Petőfi-sziget. Jó szórakozást, és még egyszer boldog gyereknapot kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is itt a dél, jó étvágyat kívánok a vasárnapi ebédhez. B. Németh Dia folytatja elsőként NST és a dalával One Day in Your Life. További kellemes pihenést, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ma van a dohányzásmentes világnap. Többeket is kórházba vittek a mentők a BL döntőről, de rendkívüli eset nem volt. Megrémült lovak vágtáztak Róma útjain. Villányi Eszter vagyok. Ma van a dohányzásmentes világnap. A cél felhívni a figyelmet a dohányzás káros hatásaira és előmozdítani annak visszaszorítását. Az idei kampány központi üzenetéről Kimmel Zsófia, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője beszélt rádiónknak.
2: Az idei kampány célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az új típusú nikotinos termékeknek van egészségkárosító hatásuk, és hogy bár ugye az ilyen reklámtevékenységeken keresztül azt hallhatjuk, hogy ezek egészségesebb alternatívák, de igenis veszélyesek. Erre hívja most fel a WHO a figyelmet, hogy mind szakpolitikai szinten, mind közösségi szintéren lépjünk fel, és hogy igenis fontos a prevenció, a szabályozás ezekkel a termékekkel kapcsolatban is.
1: Partnerként vonnák be a gyerekeket az oktatást érintő döntésekbe. Erről írt közösségi oldalán az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Gyereknapon. Lannert Judit közölte, a tárcán belül létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot. Ez egy olyan fórum lesz, ahol a gyerekek és fiatalok rendszeresen elmondhatják véleményüket az oktatásról, az őket érintő ügyekről és a jövőjüket érintő kérdésekről. 8 embert vittek kórházba a mentők a BL döntő alatt. Összesen 59 esetet láttak el az Országos Mentőszolgálat munkatársai a Puskás Arénában. Az OMS a közösségi oldalán összesítette a számokat. Az eseményhez kapcsolódva egyébként összesen 91 esetben nyújtottak segítséget, és 25 embert vittek kórházba. A labdarúgó bajnokok ligája budapesti fináléját 62 mentőegység biztosította 200 mentő dolgozóval. Rendkívüli esemény nem volt. Megvadult lovak szabadultak el Róma belvárosában. Egy rendőr miatt rémültek meg az állatok, az egyenruhás ugyanis engedély nélkül kilőtt egy tűzijátékot egy állami ünnepség próbáján, írja a Reuters. 35 főképp száron vezetett ló szabadult el, de volt olyan is, amin ültek. Egy 22 éves katona meg is sérült, amikor leesett a nyeregből. A megbokrosodott paripák forgalmas utakon vágtáztak, hajnalra találták meg az összeset, az egyiket 14 kilométerre a helyszíntől. Napos időnk lesz, délután a Dunántúlon jobban beborul az ég, és záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A nyugati tájakon heves zivatar is lecsaphat, és a szél is viharossá fokozódik. Északkeleten lehetnek még záporok, másutt száraz idő valószínű. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, északkeleten lehet ennél hűvösebb. Késő estére 16-23 fok közé hűl a levegő. Éjjel megvastagszik a felhőzet, elszórtan lehet zápor, zivatar, hétfőn nagyrészt felhős idő lesz kevés napsütéssel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét kívánok mindenkinek, és kellemes vasárnap délutánt. 12 óra múlt néhány perccel, úgyhogy indul a Best délután velem Béni Mendiával, és persze a legjobb zenékkel, úgyhogy hozom is hamarosan Michael Jackson dalát, jön a You Rock My World. Itt lesz a New Lever Empire, és most pedig Anastasiával indítok egy 2002-es számával.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Ma már kevés gyerek tölti a nyári szünet nagy részét a nagyszülőknél. Az általános iskolás korosztály szinte biztos, hogy a szünidő 10 hete alatt több nyári táborba is ellátogat. Enélkül ugye nehezen megoldható ma a gyerekek felügyelete, hiszen a szülők szabadnapjai végesek, és még ha azokat felváltva veszik is ki, akkor sem biztos, hogy lefedik az éves iskolai szüneteket. Nyári táborok esetében a szülők jellemzően a gyakorlati szempontokat mérlegelik, dátum, tematika, földrajzi elérhetőség és az ár alapján választanak, bár ezek az aspektusok valóban fontosak. Ám van még néhány dolog, amit szintén érdemes figyelembe venni. Szakértők szerint legalább ennyire lényeges a gyermek személyisége, aktuális élethelyzete és szükségletei is. Nem minden gyereknek ugyanaz a táborélmény lesz feltöltő vagy fejlesztő. Van, aki a közösségi élményben erősödik, másnak inkább kisebb létszámú, nyugodtabb közegre van szüksége ahhoz, hogy biztonságban érezze magát. Érdemes átgondolni azt is, hogy a gyermek mennyire nyitott az új helyzetekre, hogyan viseli a szabályokat, a zajos környezetet vagy az intenzív programokat. Egy jól megválasztott tábor nem csak szórakozást adhat, hanem önbizalmat, sikerélményt, új kapcsolatokat és nagyobb önállóságot is, úgyhogy érdemes körbenézni, keresgélni. Vannak azért szerintem nagyon szuper kis táborok. Én pedig addig is játszom a legjobb zenéket itt a Best FM-en.

0: FM a legjobb zenék, útinfokkal megyünk tovább. Az M6-oson például Budapest felé a 18-as kilométernél lévő érdészaki parterület csomópontot átépítik, ezért a le- és a felhajtóágat is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diósd Ércentrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Aztán ugyancsak az M6-oson Pécs felé a Szekszárd-Gement csomópontnál burkolatfelújítás kezdődött, azt a 142-es és a 146-os kilométer között a külső és a lassító sávot elkerítették a járművek elől, de a le- és felhajtást biztosítják az autósok számára. Bátaszék után pedig a B és a C alagút között a dilatációs szerkezetet javítják. A 168-as és a 169-es kilométer között a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon most irányonként egy sáv járható. Balesetmentes közlekedés mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Thank you.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy órához érve meghallgatjuk gyorsan a legfrissebb híreket, aztán hozom a jetlag dalát is.
2: Hiszen én már minden is voltam.
1: Jön a Nincs Lehetetlen, és Sonic is itt lesz velünk, érdemes maradni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Tavasszal Budapestre, nyáron Siófokra vágynak a legtöbben. Jön a Hősképzés Plusz program. Aggasztó az ebola helyzet Kongóban. Villányi Eszter vagyok. Tavasszal Budapest, nyáron Siófok a legkedveltebb úti cél. Ez derült ki egy szállás közvetítő portál összesítéséből. Rámutatnak, hogy tavasszal főképp a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók. A fővárost Eger és Pécs követte a listán, de a top 10-ben van Szeged, Miskolc és Nyíregyháza is. Nyáron már a vízpart és a fürdés a meghatározó. Ebben az évszakban az előfoglalások alapján Siófok a nyerő, majd Hajdúszoboszló és Gyuna következik. Az élmezőnyben ott van még Balatonfüred, Balatonlelle, de Szeged és Budapest is. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén országszerte ingyenes újraélesztési oktatást tartanak. A programot idén-nyáron kiegészítik, a Hősképzés Plusz elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt, mondta Györfi Pál szóvivő.
2: Kifejezetten a fiatalok számára szeretnénk egy olyan programot nyújtani, ami több annál, mint egy életmentő képzés, egy kicsit betekintést enged az életmentők világába, meg lehet nézni a mentőautókat, bajtársak beszélnek a munkájukról, és hát nem titkolt célunk az, hogy esetleg a fiatalok ebben a pálya lehetőségben, vagy karrier lehetőségben és gondolkodjanak, mert meggyőződésünk, hogy az életmentés a világ egyik legnagyobb hivatása.
1: Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők, többek között a teraszburkolatokat, tetőelemeket és szerkezeteket, redőnyöket, reluxákat. A jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat ellenőrzik, és nem csak a szaküzletekben, barkácsáruházakban, tüzéptelepeken, hanem a gyártóknál és a kereskedőknél is. Tavaly az ellenőrzések csaknem 40%-ában találtak hiányosságokat. Aggasztó az ebola helyzet a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az orvosok határok nélkül szervezet szerint nagyon gyorsan terjed a fertőzés, írja a BBC. Két hete robbant be a járvány, több mint 1000 ebola gyanús esetet regisztráltak, és mintegy 240-en meghaltak a fertőzés miatt. A szomszédos Ugandában is vannak esetek. Napos időnk lesz, délután a Dunántúlon jobban beborul az ég, és záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A nyugati tájakon heves zivatar is lecsaphat, és a szél is viharossá fokozódik. Északkeleten lehetnek még záporok, másutt száraz idő valószínű. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, északkeleten lehet ennél hűvösebb. Késő estére 16-23 fok közé hűl a levegő. Éjjel megvastagszik a felhőzet, elszórtan lehet zápor, zivatar, hétfőn nagyrészt felhős idő lesz kevés napsütéssel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Folytatódik a vasárnapi Best, délután elhagytuk az egy órát, és én pedig készültem a legjobb zenékkel, amikor

0: Na, Béni Meddi, a Madonnát hozom hamarosan a Musical, itt lesz Charles és Eddie közösse is a Would I Lie to You. Most pedig Sonic-tól indítom a Sky-t, ami 2000-ben jelent meg.
1: Best

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Beszéltem a legjobb zenék. Talán nem is gondolnánk, hogy milyen sokat számítanak bizonyos apróságok abban, hogy mások hogyan látnak minket. Ugye régóta tudjuk már, a vonzerő nem csak a külsőről szól, sőt, sokkal inkább azokban az apró gesztusokban, reakciókban és szokásokban rejlik, amelyek elsőre talán jelentéktelennek tűnnek, mégis mély benyomást hagynak másokban. Egy őszinte mosoly, a valódi figyelmes hallgatás, vagy az, hogy ahogyan valaki bánik ugye a környezetével, gyakran többet elárul egy emberről, mint bármilyen fizikai jellemző. Szakértők szerint tartsunk szemkontaktust, ameddig a másik is, ne csak addig, amíg beszélni nem kezdünk. Használjuk a beszélgető partnerünk nevét a beszélgetésben, persze ne essünk túlzásba, hogyha minden mondatot megszólítással kezdünk, könnyen olyan hatást kelthetünk, mint egy túlságosan lelkes értékesítő. Tegyél fel a másik sztoriára, a megszólalására reagáló kérdéseket, ne pedig rögtön a saját történetedet kezd el mesélni. Tarts 2 másodperc szünetet, mielőtt válaszolsz, ettől úgy tűnik, hogy megfontolod, átgondolod, amit mondasz, ne riadj meg a csendtől, néha kínosabb, ha görcsösen próbálunk mondani valamit, csak azért, hogy ne szótlanul üljünk egymással szemben. Tedd a telefonodat kijelzővel lefelé az asztalra, ha valakivel beszélgetsz, csak azokon a dolgokon neves, amelyek tényleg viccesek számodra, konkrét bókokat adj, például mondd azt, hogy jó meglátás, ahelyett, hogy egyszerűen csak okosnak neveznéd a társadat, és hogyha valamivel nem értesz egyet, annak adj hangot, nyugodtan ellenkezz, és ne szabadkozz miatta. És szerintem az egyik legalapvetőbb dolog, hogy ne vágj közbe, amikor más beszél, még akkor sem, ha tudod, hogy az illető mire akarja kihegyezni mondandóját. Ezek kis apró dolgok, de szerintem azért tényleg fontosak lehetnek, úgyhogy erre figyeljünk oda, közben pedig hallgassuk a legjobb zenéket itt a Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Best FM, a legjobb zenék, autósok, figyelem, az M30-as autópályán az elválasztó sáv betonburkolatát cserélik, az M3-as autópálya felé a 42-es és a 40-es kilométer között, Tornyos-Németi felé pedig a 39-es és a 41-es kilométer között lezárták a belső sávot, a forgalom a külső és a leálló sávon halad. Aztán az M44-es autóúton Kunszentmárton térségében csomópontot építenek, ott a 60-as és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Az egyes főúton pedig Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszükület van érvényben, úgyhogy ezért kell figyelni balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Most nincs más dolgunk, mint hogy meghallgassuk a legfrissebb híreket, hiszen már is itt a 2 óra, de aztán robogunk tovább például ezzel a dallal.
2: Nem kérlek, légy enyém örökké, mégis hozzád szólalom.
1: Jön a Puneni Masszív és az Élvez, a Faithless, na meg Tidal közösen pedig az óra kezdéseként érkezik. One Step Too Far, ez szól perceken belül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: a Best FM-en.
1: Iskolai igazgatókról mondhatnak véleményt a tantestületek, motorosokat ellenőriznek, ma is várják a családokat a gyermeknapra a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Egy hetes közlekedés biztonsági akciót indít holnap a rendőrség, ismét egy összeurópai kezdeményezéshez csatlakoznak, most elsősorban a motorosokra és más kétkerekű járművek használóira összpontosítanak. Figyelik a láthatósági felszerelések használatát, az abroncsok állapotát, de azt is, hogy módosítottak-e bármit engedély nélkül a motoronnal. Újra véleményezési lehetőséget kaphatnak a tantestületek az iskolaigazgatói pályázatok elbírálásánál. Erről az oktatási és gyermekügyi miniszter írta a közösségi oldalán. Landert Judit közölte, hogy augusztusban 450 intézményvezetői megbízás jár le, ezért ezeknél utólag kikérték a tantestületek véleményét. A tárcavezető rámutatott, fontos, hogy az iskolai közösségek megismerhessék a pályázók vezetői programját. Új helyszínen rendezték meg idén a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat hagyományos gyermeknapját. A BL döntőhöz kapcsolódó rendezvények miatt a Városliget helyett a Hajógyári sziget ad otthont Magyarország legnagyobb gyermeknapi eseményének. Ma is változatos programokkal várják a gyerekeket és a családokat, mondta Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke.
2: Mindig a legszegényebbeket, a legrászorultabbakat támogatjuk elsősorban. Ők szeretnénk nagyon sok programot szervezni. Lesz vidám park, számítógépes sátor, tanítjuk is a játék közben őket, mi a veszély, mi az, ahova jobban oda kell figyelni. Van mindenféle egészségügyi szűrés, de olyan szűrés, ahol nem fáj, fog vizsgálat közben, arcfestés is lesz, vagy lufi hajtogatás. Van egy színpadunk, sokan fellépnek, Déri-Henné, Tóth Abigél és Vastag Csaba is.
1: Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők, többek között a teraszburkolatokat, a tetőelemeket, a redőnyöket és reluxákat. A jelöléseket, tájékoztatókat a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókban ellenőrzik, és nem csak a szaküzletekben, barkácsáruházakban, tüzéptelepeken, hanem a gyártóknál és a kereskedőknél is. Tavaly az ellenőrzések csak nem 40%-ában találtak hiányosságokat. Derült idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a Dunántúl nyugati felén több helyen kialakulhatnak záporok, zivatarok, kis eséllyel heves zivatar is előfordulhat, máshogy száraz idő valószínű. A csúcshőmérséklet általában 25 és 30 fok között várható, késő estére 16 és 23 fok közé hűl le a levegő. Holnap az erőteljes felhőképződés mellett inkább csak rövidebb napos időszakok valószínűek, a legmelegebb órákban 28-29 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét, mindenkinek 2 óra is elmúlt már. Robogunk tovább a legjobb zenékkel, én Béni Mezdia vagyok, és hozom hamarosan a Komalszki meg a Vegát, jön a 15 millióból egy, most pedig Faithless és One Step Too Far érkezik 2002-ből, amelyben Dido is vendégénekel. Ezzel folytatjuk itt a Besten.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Kezdődik egy 1999-ben megjelent House-dallal. Folytatjuk, amely a klasszikus ezredfordulós klubhangzás egyik tipikus darabja volt. Ez pedig nem más, mint a Topaz és a New Millennium. Tulajdonképpen egy olyan dalról beszélünk, aminek a stílusa funky latin hatású house, erősen grúvos basszussal, és nem feltétlenül rádióslágerként lett híres, hanem inkább underground és klub körökben vált népszerűvé, főleg ebben a formában. Rengeteg remix készült belőle, később több modern feldolgozás is, és sok house rajongó a mai napig nagyon nagy sikernek tartja, mert a mém egy kimondottan nem mainstream sláger, mégis nagyon erős klub hangulata van. Következik tehát Topaz és a New Millennium itt a Besten. What is fact? Should be a reason for us to change.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor. Az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, hány magad maradsz, és lesz még valaki.
1: Élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt, ennek

olyan okosítás, hiába van az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.

0: Best FM, a legjobb zenék útinfokkal. Folytatjuk a kettes főúton például Rétság és Hont között több szakaszon kábelt fektetnek le, az 56-os és a 78-as kilométer között helyenként útszűkület van érvényben, de alkalmanként napközben lezárják a félútpályát, olyankor jelzőrök irányítják a forgalmat. A 4-es főúton is érdemes fokozott figyelemmel közlekedni Debrecenben, például a 220-as és a 224-es kilométer között közműveket kötnek be, irányonként egy-egy sáv járható. Az 5-ös főúton pedig az Alsónémedi és Dabas közötti szakaszon a 31-es és a 37-es kilométer között mozgóterelésben dolgoznak útkarbantartók. Az aktuális munkaterületnél jelzőrök irányítják a váltakozó irányú forgalmat. 0620-55-55-155 a hívható SMS és Viber számunk. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, pár perc múlva jönnek a legfrissebb hírek, mindjárt 3 óra van, aztán érkezik a gorillázés, úgyhogy érdemes maradni. Most pedig Chicken és Bryan Adams közösét pörgetem. Don't give up már a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Mégis kinyit a szolnoki szabad strand. Ma még kérhető lomtalanítás. Egészségesebb életre ösztönöz a dohányzásmentes világnap. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Mégis kinyit hétfőn a szolnoki szabad strand. A szoljon.hu emlékeztetett, hogy nemrég a városvezetés még azt jelezte, hogy idén nem nyitják meg a fürdőhelyet, ám a lakossági visszajelzések nyomán megváltoztatták a döntést. Korábban azzal indokolták a bezárást, hogy a június 19-én újra nyílt Tiszarigeti élményfürdő mellett a szabad strand kevésbé korszerű és olykor veszélyes. A létesítmény üzemeltetői ugyanakkor az elmúlt években jelentős fejlesztéseket hajtottak végre, modern vízimentőrendszert alakítottak ki, a vízminőség pedig tavaly kiváló minősítést kapott. A partszakasz a helyiek és a turisták körében is népszerű, a nyári csúcsidőszakban naponta akár több száz vendéget fogadott. Kiemelkedő sportszervezeti vezetődíjat kapott Pataki József. A szolnoki MÁV ESE ügyvezető elnökét a Sportegyesületek Országos Szövetségének küldött gyűlésén tüntették ki. Tudatta a szoljon.hu. Az elismerést többek között 3 évtizedes vezetői munkájáért, valamint az országos és nemzetközi sportesemények szervezésében vállalt szerepéért ítélték oda. A díjátadón több sportszakember munkáját is elismerték. A küldött gyűlés résztvevői emellett fogadták a szervezet elmúlt évről szóló szakmai, valamint pénzügyi beszámolóit, illetve az idei működési és szakmai terveket. Ma van a dohányzásmentes világnap. A cél felhívni a figyelmet a dohányzás káros hatásaira, valamint előmozdítani annak visszaszorítását. Az idei kampány központi üzenetéről Kimmel Zsófia, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője beszélt rádiónknak.
2: Az idei kampány célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az új típusú nikotinos termékeknek van egészségkárosító hatásuk, és hogy bár ugye az ilyen reklámtevékenységeken keresztül azt hallhatjuk, hogy ezek egészségesebb alternatívák, de igenis veszélyesek, és hogy erre hívja most fel a WHO a figyelmet, hogy mind szakpolitikai szinten, mind közösségi szintéren lépjünk fel, és hogy igenis fontos a prevenció, a szabályozás ezekkel a termékekkel kapcsolatban is.
1: Ma még regisztrálhatnak a szolnokiak az idei lomtalanításra, hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. Az NHS korábban közölte, hogy május 31-én lejár a jelentkezési határidő, ezt követően már nem lehet igényelni a szolgáltatást. Az idei évtől a lomtalanítás előzetes regisztrációhoz köszönhető.

0: ünnepe alkalmából adták át. A felújítás a Honvédelmi Minisztérium hadtörténeti intézete és múzeuma, valamint a Jászberényi önkormányzat együttműködésével valósult meg. A 2023-as feltárás során 23 egyéni sírt, valamint 22 tömegsírt tártak fel, összesen 133 emberi földi maradványát dokumentálták. A több mint 8 millió forintos fejlesztés részeként 22 mészkő keresztet helyeztek el, új erda épült és két emlékmű is készült az elesett katonák tiszteletére. Fókuszban a légi közlekedés. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelten ellenőrzi a turisztikai főszezonban a légiutasok jogaival kapcsolatos szabályok betartását. Edmond Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a hatóság tavaly összesen 91 milliónyi forintnyi bírságot szabott ki.
1: A leggyakoribb problémák járattörléssel, illetve a jelentős mértékű járat késéssel kapcsolatban merülnek fel. Ebben az esetben is nagyon szigorú Európai Uniós rendelet alapján tájékoztatás és segítségnyújtási kötelezettsége van a légitársaságnak, illetve kártalanítási fizetési kötelezettsége. Gyakran azonban ez nem valósult meg a valóságban, a gyakorlatban, és emiatt kételnek voltak a fogyasztók a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni, és ezért történt is egyébként a 15,5 millió forintnak megfelelő kártalanítás megítélése, tehát amikor a légitársaság nem teljesítette az uniós jogszabályi kötelezettségét.
0: Ismét meghirdette az év orvosadíjat a Magyar Orvosi Kamara, Jász-Nagykunszolnok vármegyei területi szervezete. A szoljon.hu emlékeztetett, hogy az elismerésre azok a vármegyében dolgozó orvosok jelölhetők, akik kiemelkedő szakmai munkájukkal és példamutató orvos-beteg kapcsolatokkal segítették pacienseiket. A szervezet egyoldalas beszámolókat vár olyan esetekről, amelyek az elmúlt egy évben történtek. A díjat 2009-ben alapították, és azóta minden éppen odaítélik. A jelöléseket június 10-ig lehet eljuttatni a Kamara vármegyei szervezetéhez. Lezárják a szolnoki Szent István Tisza híd egyik útpályáját hétfőtől, mivel kicserélik a híd szerkezetének egy fontos elemét. A Magyar Közút közölte, hogy a munkálatok várhatóan egy hónapig tartanak, és a forgalmat jelzőlámpák irányítják majd. Kiemelték, hogy az új szerkezeti elem beemelését csak teljes útzár mellett tudják elvégezni. Emiatt június közepén két éjszakára teljesen lezárják a hidat, ami a kerékpáros forgalmat is érinti. A teljes lezárás ideje alatt a teherautók az M4-es autóúton kerülhetnek. A szakemberek felhívják a figyelmet, hogy a korlátozások miatt jelentős torlódásokra kell készülni az érintett szakaszon. Kihelyezett táblák is segítik a sofőröket, de érdemes lesz indulás előtt tájékozódni az Utinformnál. Jász-Nagykunszolnok vármegyéhez kötődő családok és személyek történetét bemutató pályázatot hirdetett az Abanovák Agóra Kulturális Központ és a Vármegyei Levéltár. Az Agóra honlapján elérhető a Mesélő Felmenők című felhívás. Olyan munkákat várnak, amelyek hiteles dokumentumok, családi iratok, visszaemlékezések vagy levéltári kutatások alapján dolgozzák fel egy család vagy egy személyi életútját. Szeretnék, ha új történetekkel és eddig nem ismert adatokkal gazdagod a vármegye múltjának ismerete. A pályaműveket december 20-áig várják. Motorok hangja zavarja a pihenést éjszakánként Szolnokon a Debreceni út és a 442-es főút környékén, tudta meg a szoljon.hu. Az ügy kapcsán a rendőrség közölte, az idei szezonban nem érkezett hivatalos bejelentés az érintett területekről. Ugyanakkor rendszeresen ellenőrzik a gyorsulási versenyek lehetséges helyszíneit, és jogsértés esetén azonnal intézkednek. Felhívták a figyelmet, hogy a hatóság csak hivatalos bejelentés alapján tud eljárni ilyen ügyben. Hozzátett, hogy a szabályszegések számát a megfelelő helyre telepített, folyamatosan működő sebességmérő berendezések is csökkenthetik. Fontos adózási határidőre figyelmezteti a vállalkozásokat a NAV. A társasági, illetve több más vállalkozói adó, valamint az éves beszámolók benyújtása több százezer vállalkozást érint. Ennek elmulasztása bírsággal súlyosabb esetben akár az adószámtörlésével is járhat. Tájékoztat Linz Mayer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A legtöbbeket a társasági adó érinti, mintegy 400 000 cégtől várja a NAV hétfő éjfélig a társasági adóbevallást, akik az egyik kedvezményes adózási módot választották, a kisvállalati adót. Nekik is június 1-e a bevallás benyújtására nyitva álló határidő. Ők nagyjából 100 000 vannak, és van még egy harmadik bevallás, ez pedig az élelmiszerlánc felügyeleti díj, ami mintegy 80 000 vállalkozást érint. Ennek a határideje is június 1-e.

0: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Vasárnap gyakran takarhatják felhők az eget, de hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Napközben 27 fokig melegszik a levegő. Hétfőn térségünkben többfelé eshet, emiatt kissé visszaesik a hőmérséklet. A következő napokban sem lesz nyugodt a légkör, gyakran alakulhatnak ki csapadékkócok. Az esernyőt ezért érdemes kéznél tartani, jelentős lehűlésre azonban továbbra sem kell számítani.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Gyereknapon a stúdióban Fodor Attila, sokak számára pedig lesznek olyan dalok is majd, amelyek akár gyerekkori emlékeket is felidéznek. Ilyen lehet például a US 3-től a Cantaloupe, vagy éppen Armand van Helden zenéje. Jön még a Magna Cum Laude, a Solvay, a Well Hello, meg most a Gorillaz és a Dare.
2: 102.4 West FM.

elfogadjam el. 102.4 Best FM a legjobb zenék. A jövő csak napsütést hoz majd a térségbe, de sokszor lesz majd felhősebb az idő, záporok, zivatarok is várhatóak majd. Holnap például túlnyomóan felhős lesz az idő, és több záporig érkezik a térségbe még, és az északnyugati szél is élénk lesz, majd 26 fok körül alakulhatnak a maximumok. Kettől egészen a hétvégéig 27-29 fok lehet a csúcs, és most úgy fest, hogy szombat és vasárnap 32-33 fok is lehet Szolnok környezetében. 1905-ben ilyenkor a Ganzból kigördült az első postaautó, ezzel vette kezdetét a honi autógyártás. Csonka János a Magyar Posta számára készített jármű 2000 kilométert teljesített a próbaútján, üzemzavar nélkül, és a maximális sebesség a Rozoga utakon így is 35 km/h volt. Mi is tovább száguldunk most DJ Tonkával, itt a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék, és most programajánlatok is. A Budapest Bár koncertje Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban látható. Szerdán 19 órától vendégek Behumi Dóri Tóth Vera, Kis Tibor és Ferenci György. Tiszakécski lovasnapok a jövő éten, június 5-én és 6-án, pénteken este 9-től éjszakai akadályhajtással, szombaton 8.30-tól pedig foggathajtó versenyekkel. Tárogató fesztivál és városi gyereknap Tápió szelén a Népkertben, jövő éten szombaton déltől 3 óra előtt látható az Illa Beregbáb Színház előadása, majd fellép a Tarsói zenekar, a Dress Quartet este 9-től pedig a Magyar Banda koncertje látható. Bödöcs Tibor önálló este Jászberényben, a szabadtéri színpadon látható, jövő éten szombaton este 9-től. Nyárindító Tarka Fiesta Abonyban, a Piac csarnoknál jövő szombaton 17 órától, a Grey Dove zenekarral, 20.30-tól Sipos Tomi Live Act-tel. Repülő napok a Szandai Reptéren bemutatókkal, élményrepüléssel, sétarepüléssel, jövő héten szombaton és vasárnap. Nyárköszöntő sokadalom Tiszaföldváron a főtéren június 13-án szombaton 11 órától lesz mesés kvíz, kaland, gyereksátor, színpadi műsorok, bemutatók, 11.30-tól látható az Operenciás Együttes gyerekkoncertje, este 8-tól pedig fellép az AK-26. A Hiperkarma frontemberének, Bércesi Robertnek szerzői este június 13-án szombaton 19 órától látható Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban. Sportok éjszakája Szolnokon a Tiszaligetben és a Kossuth téren, fesztivál hangulattal, sok játékkal, sportokkal június 13-án szombaton 18 órától. Ceglédi Laska Fesztivál június 13-án és 14-én Tom Petivel, az Oti Akusztikkal, az Éber Kómával, Filóval, Horváth Tamással, a Hernádi Bendel, Bongorral, valamint Báj Alexel és a Schleppel többek között. Tiszavirág Fesztivál június 16 és 20-a között Lóci szóló koncerttel, a Kobotannal és többek között Péterfi Bori és a Love Bendel. Ünnepi könyvhét június 11 és 17-e között Szolnokon a Versegi Ferenc könyvtárban vendégek lesznek Róna Péter, Elmurányi László, Spiró György, Lázár Balázs és Borai Sarolta. Tracy Chapman énekelte eredetiben azt a dalt, amivel Luke Combs amerikai listavezető is volt.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnaptól torlódásokra kell számítani majd Szolnok térségében a 4-es számú főúton, ugyanis a Szent István Tisza hídon a Budapest felőli végen a dilatációs szerkezetet cserélik. Éppen ezért holnaptól várhatóan egy hónapig dolgoznak, és félpályás lezárás mellett lehet csak majd közlekedni jelzőlámpás forgalomirányítás mellett. További közlekedési infókkal folytatom most. A 4-esen a 47-es kilométernél Pilisnél közműépítési munkálatra kell figyelni. A 181-es kilométernél Püspökladánynál közműépítési munka miatt van korlátozás. Dolgoznak továbbá a 215-ös és a 220-as kilométerek térségében is. Debrecennél a 223-as kilométernél útépítést végeznek. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között a leállósávot lezárták. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópont építése miatt van korlátozás. Hajdúszoboszlón a Szováti úton gázvezeték építése miatt van útszűkület, de az Ady Endre úton és a Bajcsi-Zsilinszky utcában is útszűkület van érvényben. Püspökladányban a Kálvin térnél útszűkület van építési munkálat miatt. Tápiószecsőn a 31-esen útszűkületen kell keresztül haladni az arra közlekedőknek. Tiszakürt belterületén útépítés miatt van félpályás lezárás. Nagykörösön a Szolnoki úton dolgoznak. Karcagon a Dózsa-György úton kell korlátozásra számítani. Figyelni kell Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is. Ezúttal a Backstreet Boys folytatja a hétvégét. As long as you love me a legjobb zene.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Mégis kinyit a szolnoki szabad strand. Ma még kérhető lomtalanítás. Egészségesebb életre ösztönöz a dohányzásmentes világnap. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Mégis kinyit hétfőn a szolnoki szabad strand. A szoljon.hu emlékeztetett, hogy nemrég a városvezetés még azt jelezte, hogy idén nem nyitják meg a fürdőhelyet, ám a lakossági visszajelzések nyomán megváltoztatták a döntést. Korábban azzal indokolták a bezárást, hogy a

0: A Sportegyesületek Országos Szövetségének küldött gyűlésén tüntették ki. Tudattal szoljon.hu. Az elismerést többek között 3 évtizedes vezetői munkájáért, valamint az országos és nemzetközi sportesemények szervezésében vállalt szerepéért ítélték oda. A díjátadón több sportszakember munkáját is elismerték. A küldött gyűlés résztvevői emellett elfogadták a szervezet elmúlt évről szóló szakmai, valamint pénzügyi beszámolóit, illetve az idei működési és szakmai terveket. Ma van a dohányzásmentes világnap. A cél felhívni a figyelmet a dohányzás káros hatásaira, valamint előmozdítani annak visszaszorítását. Az idei kampány központi üzenetéről Kimmel Zsófia, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője beszélt rádiónknak.
1: Az idei kampány célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az új típusú nikotinos termékeknek van egészségkárosító hatásuk, és hogy bár ugye az ilyen reklámtevékenységeken keresztül azt hallhatjuk, hogy ezek egészségesebb alternatívák, de igenis veszélyesek, és hogy erre hívja most fel a WHO a figyelmet, hogy mind szakpolitikai szinten, mind közösségi szintéren lépjünk fel, és hogy igenis fontos a prevenció, a szabályozás ezekkel a termékekkel kapcsolatban is.
0: Ma még regisztrálhatnak a szolnokiak az idei lomtalanításra, hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. Az NHS korábban közölte, hogy május 31-én lejár a jelentkezési határidő, ezt követően már nem lehet igényelni a szolgáltatást. Az idei évtől a lomtalanítás előzetes regisztrációhoz kötött. Családi házak esetében a tulajdonos, társasházaknál pedig a közös képviselő jelentkezhet. A szolgáltatás továbbra is évente egy alkalommal vehető igénybe, ingatlanonként legfeljebb 3 köbméter lomán szállításával. A regisztrációt követően az NHS munkatársai egyeztetnek az érintettekkel a szállítás időpontjáról. A lomok elszállítása június 1-e és december 31-e között történik. Megújult a II. Világháborús katonai parcella a Jászberényi Szent Imre temetőben. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a magyar hősök emlékünnepe alkalmából adták át. A felújítás a Honvédelmi Minisztérium hadtörténeti intézete és múzeuma, valamint a Jászberényi önkormányzat együttműködésével valósult meg. A 2023-as feltárás során 23 egyéni sírt, valamint 22 tömegsírt tártak fel, összesen 133 emberi földi maradványát dokumentálták. A több mint 8 millió forintos fejlesztés részeként 22 mészkő keresztet helyeztek el, új erda épült és 2 emlékmű is készült az elesett katonák tiszteletére. Fókuszban a légi közlekedés. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelten ellenőrzi a turisztikai főszezonban a légiutasok jogaival kapcsolatos szabályok betartását. Edmond Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a hatóság tavaly összesen 91 milliónyi forintnyi bírságot szabott ki.
2: A leggyakoribb problémák járattörléssel, illetve a jelentős mértékű járat késéssel kapcsolatban merülnek fel. Ebben az esetben is nagyon szigorú Európai Uniós rendelet alapján tájékoztatás és segítségnyújtási kötelezettsége van a légitársaságnak, illetve kártalanítás fizetési kötelezettsége. Gyakran azonban ez nem valósult meg a valóságban, a gyakorlatban, és emiatt kételnek voltak a fogyasztók a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni, és ezért történt is egyébként a 15,5 millió forintnak megfelelő kártalanítás megítélése, tehát amikor a légitársaság nem teljesítette az uniós jogszabályi kötelezettségét.
0: Ismét meghirdette az év orvosadíjat a Magyar Orvosi Kamara, Jász-Nagykunszolnok vármegyei területi szervezete. A szoljon.hu emlékeztetett, hogy az elismerésre azok a vármegyében dolgozó orvosok jelölhetők, akik kiemelkedő szakmai munkájukkal és példamutató orvos-beteg kapcsolatokkal segítették pacienseiket. A szervezet egyoldalas beszámolókat vár olyan esetekről, amelyek az elmúlt egy évben történtek. A díjat 2009-ben alapították, és azóta minden éppen odaítélik. A jelöléseket június 10-ig lehet eljuttatni a Kamara vármegyei szervezetéhez. Lezárják a szolnoki Szent István Tisza híd egyik útpályáját hétfőtől, mivel kicserélik a híd szerkezetének egy fontos elemét. A Magyar Közút közölte, hogy a munkálatok várhatóan egy hónapig tartanak, és a forgalmat jelzőlámpák irányítják majd. Kiemelték, hogy az új szerkezeti elem beemelését csak teljes útzár mellett tudják elvégezni. Emiatt június közepén 2 éjszakára teljesen lezárják a hidat, ami a kerékpáros forgalmat is érinti. A teljes lezárás ideje alatt a teherautók az M4-es autóúton kerülhetnek. A szakemberek felhívják a figyelmet, hogy a korlátozások miatt jelentős torlódásokra kell készülni az érintett szakaszon. Kihelyezett

0: Táblák is segítik a sofőröket, de érdemes lesz indulás előtt tájékozódni az Utinformnál. Jásznagykunszolnok vármegyéhez kötődő családok és személyek történetét bemutató pályázatot hirdetett az Abanovák Agóra Kulturális Központ és a Vármegyei Levéltár. Az Agóra honlapján elérhető a Mesélő Felmenők című felhívás. Olyan munkákat várnak, amelyek hiteles dokumentumok, családi iratok, visszaemlékezések vagy levéltári kutatások alapján dolgozzák fel egy család vagy egy személyi életútját. Szeretnék, ha új történetekkel és eddig nem ismert adatokkal gazdagodnak a vármegye múltjának ismerete. A pályaműveket december 20-áig várják. Motorok hangja zavarja a pihenést éjszakánként Szolnokon a Debreceni út és a 442-es főút környékén, tudta meg a szoljon.hu. Az ügy kapcsán a rendőrség közölte, az idei szezonban nem érkezett hivatalos bejelentés az érintett területekről. Ugyanakkor rendszeresen ellenőrzik a gyorsulási versenyek lehetséges helyszíneit, és jogsértés esetén azonnal intézkednek. Felhívták a figyelmet, hogy a hatóság csak hivatalos bejelentés alapján tud eljárni ilyen ügyben. Hozzátett, hogy a szabályszegések számát a megfelelő helyre telepített, folyamatosan működő sebességmérő berendezések is csökkenthetik. Fontos adózási határidőre figyelmezteti a vállalkozásokat a NAV. A társasági, illetve több más vállalkozói adó, valamint az éves beszámolók benyújtása több százezer vállalkozást érint. Ennek elmulasztása bírsággal, súlyosabb esetben akár az adószemtörlésével is járhat. Tájékoztat Linz Mayer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
1: A legtöbbeket a társasági adó érinti, mintegy 400 000 cégtől várja a NAV hétfő éjfélig a társasági adóbevallást, akik az egyik kedvezményes adózási módot választották, a kisvállalati adót. Nekik is június 1-e a bevallás benyújtására nyitva álló határidő. Ők nagyjából 100 000 vannak, és van még egy harmadik bevallás, ez pedig az élelmiszerlánc felügyeleti díj, ami mintegy 80 000 vállalkozást érint. Ennek a határideje is június 1-e.
0: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Vasárnap gyakran takarhatják felhők az eget, de hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Napközben 27 fokig melegszik a levegő. Hétfőn térségünkben többfelé eshet, emiatt kissé visszaesik a hőmérséklet. A következő napokban sem lesz nyugodt a légkör, gyakran alakulhatnak ki csapadékgócok. Az esernyőt ezért érdemes kéznél tartani, jelentős lehűlésre azonban továbbra sem kell számítani.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Érkezik hozzánk nem sokára Robbie Williams, illetve a Hooligans is, a Random Trip mellett pedig még Zola újabb dalát is játsszuk, meg Spillertől a Groove Jettet. Ebben szólt először Sophie Ellis Bextorének hangja is. Rihanna pedig indítja a sort az Umbrellával. Fodor Attila vagyok, kellemes vasárnap délutánt.
3: 102.4 Best

102.4 Best FM a legjobb zenék. A jövő sok napsütést hoz majd a térségbe, de sokszor lesz majd felhősebb az idő, záporok, zivatarok is várhatóak majd. Holnap például túlnyomóan felhős lesz az idő, és több záporig érkezik a térségbe még, és az északnyugati szél is élénk lesz, majd 26 fok körül alakulhatnak a maximumok. Kettől egészen a hétvégéig 27-29 fok lehet a csúcs, és most úgy fest, hogy szombat és vasárnap 32-33 fok is lehet Szolnok környezetében. Ez a dohánymentes virágnap, ráadásul ma gyereknap is van. 1964-ben ekkor született Daryl McDaniels, a Run DMC tagja. 97-ben ilyenkor az Eternal angol lista vezető az I Wanna Be The Only One-nal, 10 évvel korábban pedig George Michael Faith nagylemeze az egyik legjobb a kislemezek között is, az angol énekes George Michael áll a One More Try-jal, és ráadásul most is ő következik nálunk itt a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék, és most programajánlatok is. A Budapest Bár koncertje Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban látható. Szerdán 19 órától vendégek Behumi Dóri Tóth Vera, Kis Tibor és Ferenci György. Tiszakécski lovasnapok a jövő héten, június 5-én és 6-án, pénteken este 9-től éjszakai akadályhajtással, szombaton 8.30-tól pedig foggathajtó versenyekkel. Tárogató fesztivál és városi gyereknap Tápió szelén a Népkertben, jövő héten szombaton déltől 3 óra előtt látható az Illa Beregbáb Színház előadása, majd fellép a Tarsói zenekar, a Dress Quartet este 9-től pedig a Magyar Banda koncertje látható. Bödöcs Tibor önálló este Jászberényben, a szabadtéri színpadon látható, jövő héten szombaton este 9-től. Nyárindító Tarka Fiesta Abonyban, a Piac csarnoknál jövő szombaton 17 órától, a Grey Dove zenekarral, 20.30-tól Sipos Tomi Live Act-tel. Repülő napok a Szandai Reptéren bemutatókkal, élményrepüléssel, sétarepüléssel, jövő héten szombaton és vasárnap. Nyárköszöntő sokadalom Tiszaföldváron a főtéren június 13-án szombaton 11 órától lesz mesés kvíz, kaland, gyereksátor, színpadi műsorok, bemutatók, 11.30-tól látható az Operenciás Együttes gyerekkoncertje, este 8-tól pedig fellép az AK-26. A Hiperkarma frontemberének Bélcesi Robertnek szerzői este június 13-án szombaton 19 órától látható Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban. Sportok éjszakája Szolnokon a Tiszaligetben és a Kossuth téren fesztivál hangulattal, sok játékkal, sportokkal június 13-án szombaton 18 órától. Ceglédi Laska Fesztivál június 13-án és 14-én Tom Petivel, az Oti Akusztikkal, az Éber Kómával, Filóval, Horváth Tamással, a Hernádi Bendel, Bongorral, valamint Báj Alexel és a Sleppel többek között. Tisza Virág Fesztivál június 16 és 20-a között Lóci szóló koncerttel, a Kobotannal és többek között Péterfi Bori és a Love Bendel. Ünnepi könyvhét június 11 és 17-e között Szolnokon a Versegi Ferenc könyvtárban vendégek lesznek Róna Péter, Elmurányi László, Spiró György, Lázár Balázs és Borai Sarolta. Most Dallos Bogi és a Keresem a helyem a legjobb zenék között.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnaptól torlódásokra kell számítani majd Szolnok térségében a 4-es számú főúton. Ugyanis a Szent István Tisza hídon a Budapest felőli végen a dilatációs szerkezetet cserélik. Éppen ezért holnaptól várhatóan egy hónapig dolgoznak, és félpályás lezárás mellett lehet csak majd közlekedni jelzőlámpás forgalom irányítás mellett. További közlekedési infókkal folytatom most. A 4-esen a 47-es kilométernél Pilisnél közműépítési munkálatra kell figyelni. A 181-es kilométernél Püspökladánynál közműépítési munka miatt van korlátozás. Dolgoznak továbbá a 215-ös és a 220-as kilométerek térségében is. Debrecennél a 223-as kilométernél útépítést végeznek. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között a leállósávot lezárták. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópont építése miatt van korlátozás. Hajdúszoboszlón a Szováti úton gázvezeték építése miatt van útszűkület, de az Ady Endre úton és a Bajcsi-Zsilinszky utcában is útszűkület van érvényben. Püspökladányban a Kálvin térnél útszűkület van építési munkálat miatt. Tápiószecsőn a 31-esen útszűkületen kell keresztül haladni az arra közlekedőknek. Tiszakürt belterületén útépítés miatt van félpályás lezárás. Nagykörösön a Szolnoki úton dolgoznak. Karcagon a Dózsa-György úton kell korlátozásra számítani. Figyelni kell Jánszapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is. Most Lainer Ricsi énekel nekünk a 102.4 Best FM-en Just For You.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Mégis kinyit a szolnoki szabad strand. Ma még kérhető lomtalanítás. Egészségesebb életre ösztönöz a dohányzásmentes világnap. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Mégis kinyit hétfőn a szolnoki szabad strand. A szoljon.hu emlékeztetett, hogy nemrég a városvezetés még azt jelezte, hogy idén nem nyitják meg a fürdőhelyet, ám a lakossági visszajelzések nyomán megváltoztatták a döntést. Korábban azzal indokolták a bezárást, hogy a június 19-én újra nyíló tiszarigeti élményfürdő mellett a szabad strand kevésbé korszerű és olykor veszélyes. A létesítmény üzemeltetői ugyanakkor az elmúlt években jelentős fejlesztéseket hajtottak végre, modern vízimentőrendszert alakítottak ki, a vízminőség pedig tavaly kiváló minősítést kapott. A partszakasz a helyiek és a turisták körében is népszerű, a nyári csúcsidőszakban naponta akár több száz vendéget fogadott. Kiemelkedő sportszervezeti vezetődíjat kapott Pataki József. A szolnoki MÁV ESE ügyvezető elnökét

0: társaira, valamint előmozdítani annak visszaszorítását. Az idei kampány központi üzenetéről Kimmel Zsófia, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője beszélt rádiónknak.
1: Az idei kampány célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az új típusú nikotinos termékeknek van egészségkárosító hatásuk, és hogy bár ugye az ilyen reklámtevékenységeken keresztül azt hallhatjuk, hogy ezek egészségesebb alternatívák, de igenis veszélyesek, és hogy erre hívja most fel a WHO a figyelmet, hogy mind szakpolitikai szinten, mind közösségi szintéren lépjünk fel, és hogy igenis fontos a prevenció, a szabályozás ezekkel a termékekkel kapcsolatban is.
0: Ma még regisztrálhatnak a szolnokiak az idei lomtalanításra. Hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. Az NHS korábban közölte, hogy május 31-én lejár a jelentkezési határidő, ezt követően már nem lehet igényelni a szolgáltatást. Az idei évtől a lomtalanítás előzetes regisztrációhoz kötött. Családi házak esetében a tulajdonos, társasházaknál pedig a közös képviselő jelentkezhet. A szolgáltatás továbbra is évente egy alkalommal vehető igénybe, ingatlanonként legfeljebb 3 köbméter lomán szállításával. A regisztrációt követően az NHS munkatársai egyeztetnek az érintettekkel a szállítás időpontjáról. A lomok elszállítása június 1-e és december 31-e között történik. Megújult a II. Világháborús katonai parcella a jászberényi Szent Imre temetőben. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a magyar hősök emlékünnepe alkalmából adták át. A felújítás a Honvédelmi Minisztérium hadtörténeti intézete és múzeuma, valamint a jászberényi önkormányzat együttműködésével valósult meg. A 2023-as feltárás során 23 egyéni sírt, valamint 22 tömegsírt tártak fel, összesen 133 emberi földi maradványát dokumentálták. A több mint 8 millió forintos fejlesztés részeként 22 mészkő keresztet helyeztek el, új erda épült és 2 emlékmű is készült az elesett katonák tiszteletére. Fókuszban a légi közlekedés. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelten ellenőrzi a turisztikai főszezonban a légiutasok jogaival kapcsolatos szabályok betartását. Edmond Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a hatóság tavaly összesen 91 milliónyi forintnyi bírságot szabott ki.
2: A leggyakoribb problémák járattörléssel, illetve a jelentős mértékű járat késéssel kapcsolatban merülnek fel. Ebben az esetben ugyanis nagyon szigorú Európai Uniós rendelet alapján tájékoztatás és segítségnyújtási kötelezettsége van a légitársaságnak, illetve kártalanítási fizetési kötelezettsége. Gyakran azonban ez nem valósult meg a valóságban, a gyakorlatban, és emiatt kételnek voltak a fogyasztók a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni, és ezért történt is egyébként a 15,5 millió forintnak megfelelő kártalanítás megítélése, tehát amikor a légitársaság nem teljesítette az uniós jogszabályi kötelezettségét.
0: Ismét meghirdette az év orvosadíjat a Magyar Orvosi Kamara, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei területi szervezete. A szoljon.hu emlékeztetett, hogy az elismerésre azok a vármegyében dolgozó orvosok jelölhetők, akik kiemelkedő szakmai munkájukkal és példamutató orvos-beteg kapcsolatokkal segítették pacienseiket. A szervezet egyoldalas beszámolókat vár olyan esetekről, amelyek az elmúlt egy évben történtek. A díjat 2009-ben alapították, és azóta minden éppen odaítélik. A jelöléseket június 10-ig lehet eljuttatni a Kamara vármegyei szervezetéhez. Lezárják a szolnoki Szent István Tiszahíd egyik útpályáját hétfőtől, mivel kicserélik a híd szerkezetének egy fontos elemét. A Magyar Közút közölte, hogy a munkálatok várhatóan egy hónapig tartanak, és a forgalmat jelzőlámpák irányítják majd. Kiemelték, hogy az új szerkezeti elem beemelését csak teljes útzár mellett tudják elvégezni. Emiatt június közepén két éjszakára teljesen lezárják a hidat, ami a kerékpáros forgalmat is érinti. A teljes lezárás ideje alatt a teherautók az M4-es autóúton kerülhetnek. A szakemberek felhívják a figyelmet, hogy a korlátozások miatt jelentős torlódásokra kell készülni az érintett szakaszon. Kihelyezett táblák is segítik a sofőröket, de érdemes lesz indulás előtt tájékozódni az útinformnál. Jásznagykun Szolnok vármegyéhez kötődő családok és személyek történetét bemutató pályázatot hirdetett az Abanovák Agóra Kulturális Központ és a Vármegyei Levéltár. Az Agóra honlapján elérhető a Mesélő Felmenők című felhívás. Olyan munkákat várnak, amelyek hiteles dokumentumok, családi iratok, visszaemlékezések vagy levéltári kutatások alapján dolgozzák fel egy család vagy egy személyi életútját. Szeretnék, ha új történetekkel és eddig nem ismert adatokkal gazdagodnak.

0: a vármegye múltjának ismerete. A pályaműveket december 20-áig várják. Motorok hangja zavarja a pihenést éjszakánként Szolnokon a Debreceni út és a 442-es főút környékén, tudta meg a szoljon.hu. Az ügy kapcsán a rendőrség közölte, az idei szezonban nem érkezett hivatalos bejelentés az érintett területekről. Ugyanakkor rendszeresen ellenőrzik a gyorsulási versenyek lehetséges helyszíneit, és jogsértés esetén azonnal intézkednek. Felhívták a figyelmet, hogy a hatóság csak hivatalos bejelentés alapján tud eljárni ilyen ügyben. Hogy a szabályszegések számát a megfelelő helyre telepített, folyamatosan működő sebességmérő berendezések is csökkenthetik. Fontos adózási határidőre figyelmezteti a vállalkozásokat a NAV. A társasági, illetve több más vállalkozói adó, valamint az éves beszámolók benyújtása több százezer vállalkozást érint. Ennek elmulasztása bírsággal, súlyosabb esetben akár az adószámtörlésével is járhat. Tájékoztat Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
1: A legtöbbeket a társasági adó érinti, mintegy 400 000 cégtől várja a NAV hétfő éjfélig a társasági adóbevallást, akik az egyik kedvezményes adózási módot választották, a kisvállalati adót. Nekik is június 1-e a bevallás benyújtására nyitva álló határidő. Ők nagyjából 100 000-en vannak, és van még egy harmadik bevallás, ez pedig az élelmiszerlánc felügyeleti díj, ami mintegy 80 000 vállalkozást érint. Ennek a határideje is június 1-e.
0: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Vasárnap gyakran takarhatják felhők az eget, de hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Napközben 27 fokig melegszik a levegő. Hétfőn térségünkben többfelé eshet, emiatt kissé visszaesik a hőmérséklet. A következő napokban sem lesz nyugodt a légkör, gyakran alakulhatnak ki csapadékkócok. Az esernyőt ezért érdemes kéznél tartani, jelentős lehűlésre azonban továbbra sem kell számítani.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: A hét elején ünnepelte szülinapját Lenny Kravitz, aki 93-ban az Are You Gonna Go My Way-jel, 99-ben pedig a Fly Away-jel volt listavezető. Olyan legendákkal is dolgozott, mint David Bowie, Mick Jagger és Madonna. Lenny Kravitz szóló karrierjének egyik emlékezetes dala jön most, a Chamber.
3: 102.4 Veszte

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

102.4 Best FM a legjobb zenék, a jövőcsok napsütést hoz majd a térségbe, de sokszor lesz majd felhősebb az idő, záporok, zivatarok is várhatóak majd. Holnap például túlnyomóan felhős lesz az idő, és több záporig érkezik a térségbe még, és az északnyugati szél is élénk lesz, majd 26 fok körül alakulhatnak a maximumok. Kettől egészen a hétvégéig 27-29 fok lehet a csúcs, és most úgy fest, hogy szombat és vasárnap 32-33 fok is lehet Szolnok környezetében. Híres magyar sportolók napja a mai, hiszen ekkor született Ambrus Miklós olimpiai bajnok vízilabdázó, Csősz Imre cselgáncsozó és Erdei Zsolt ökölvívó is, de ez Clint Eastwood, Lea Thompson, Brooke Shields és Colin Farrell színészek születésnapja is. Híresebb filmek és sorozatok is az ő kezei alatt készültek, művész nevén Staccato következik, és ezúttal a Here We Go, a 102.4 Best

102.4 Best FM a legjobb zenék, és most programajánlatok is. A Budapest Bár koncertje Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban látható. Szerdán 19 órától vendégek Behumi Dóri, Tóth Vera, Kis Tibor és Ferenci György. Tiszakécski lovas napok a jövő héten, június 5-én és 6-án, pénteken este 9-től éjszakai akadályhajtással, szombaton 8.30-tól pedig foggathajtó versenyekkel. Tárogató fesztivál és városi gyereknap Tápió szelén a Népkertben, jövő héten szombaton déltől 3 óra előtt látható az Illa Beregbáb Színház előadása, majd fellép a Tarsói zenekar, a Dress Quartet este 9-től pedig a Magyar Banda koncertje látható. Bödöcs Tibor önálló este Jászberényben, a szabadtéri színpadon látható, jövő héten szombaton este 9-től. Nyárindító Tarka Fiesta Abonyban, a Piac csarnoknál jövő szombaton 17 órától, a Grey Dove zenekarral, 20.30-tól Sipos Tomi Live Act-tel. Repülő napok a Szandai Reptéren bemutatókkal, élményrepüléssel, sétarepüléssel, jövő héten szombaton és vasárnap. Nyárköszöntő sokadalom Tiszaföldváron a főtéren június 13-án szombaton 11 órától lesz mesés kvíz, kaland, gyereksátor, színpadi műsorok, bemutatók, 11.30-tól látható az Operenciás Együttes gyerekkoncertje, este 8-tól pedig fellép az AK-26. A Hiperkarma frontemberének Bércesi Robertnek szerzői este június 13-án szombaton 19 órától látható Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban. Sportok éjszakája Szolnokon a Tiszaligetben és a Kossuth téren, fesztivál hangulattal, sok játékkal, sportokkal június 13-án szombaton 18 órától. Ceglédi Laska Fesztivál június 13-án és 14-én Tom Petivel, az Oti Akusztikkal, az Éber Kómával, Filóval, Horváth Tamással, a Hernádi Bendel, Bongorral, valamint Bájalexel és a Sleppel többek között. Tiszavirág Fesztivál június 16 és 20-a között Lóci szóló koncerttel, a Kobotannal és többek között Péterfi Bori és a Love Bendel. Ünnepi könyvhét június 11 és 17-e között Szolnokon a Versegi Ferenc könyvtárban vendégek lesznek Róna Péter, Elmurányi László, Spiró György, Lázár Balázs és Borai Sarolta. Daniel Fig Gergő dalával folytatódik a vasárnap, egyedül ébredek a 102.4 Best FM-en.

92.4 Best FM a legjobb zenék. Holnaptól torlódásokra kell számítani majd Szolnok térségében a 4-es számú főúton, ugyanis a Szent István Tisza hídon a Budapest felőli végen a dilatációs szerkezetet cserélik. Éppen ezért holnaptól várhatóan egy hónapig dolgoznak, és félpályás lezárás mellett lehet csak majd közlekedni jelzőlámpás forgalom irányítás mellett. További közlekedési infókkal folytatom most. A 4-esen a 47-es kilométernél Pidésnél közműépítési munkálatra kell figyelni. A 181-es kilométernél Püspökladánynál közműépítési munka miatt van korlátozás. Dolgoznak továbbá a 215-ös és a 220-as kilométerek térségében is. Debrecennél a 223-as kilométernél útépítést végeznek. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között a leállósávot lezárták. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópont építése miatt van korlátozás. Hajdúszoboszlón a Szováti úton gázvezeték építése miatt van útszűkület, de az Ady Endre úton és a Bajcsi-Zsilinszky utcában is útszűkület van érvényben. Püspökladányban a Kálvin térnél útszűkület van építési munkálat miatt. Tápiószecsőn a 31-esen útszűkületen kell keresztül haladni az arra közlekedőknek. Tiszakürt belterületén útépítés miatt van félpályás lezárás. Nagykörösön a Szolnoki úton dolgoznak. Karcagon a Dózsa-György úton kell korlátozásra számítani. Figyelni kell Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is. A gyereknapot mi a Mystic-kel és a Scandalous-szal folytatjuk meg 6-tól a Night Shift-tel. Fodor Attila vagyok, további Best FM-es vasárnap.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Papíron alig adóztak, 8 futballszurkolót vittek kórházba a labdarúgó BL döntő alatt. Lehűl a levegő. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Minden eddiginél többen választották idén az elektronikus személyi jövedelemadó bevallást Magyarországon. A NAV adatai szerint a bevallások 93%-a online érkezett be az adóhatósághoz. Sokan változtatás nélkül fogadták el a hivatal által készített tervezetet, míg mintegy 2.700.000 módosítások után elektronikusan küldték be a dokumentumot. Papír alapon mindössze 14.000-en adták postára az adóbevallásukat. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén az ország valamennyi vármegyeszékhelyi mentőállomásán tartanak ingyenes újraélesztési oktatást. A programot idén-nyáron kiegészítik az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel. A Hősképzés Plusz elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt. Új szemléletet javasol a kormány a gyermekeket érintő érzékeny ügyek bemutatására. A szociális és családügyi miniszter szerint a sajtónak és a tartalomkészítőknek kiemelten figyelniük kell arra, hogy ne okozzanak további sérülést az érintetteknek. Kátai Németh Vilmos úgy látja, kerülni kell a megbélyegző kifejezéseket, védeni kell az áldozatok magánéletét, és fontos jelezni előre, hogy egy tartalom felkavaró részleteket tartalmaz. A cél, hogy a tudósítások ne csak a problémákra, hanem a segítségnyújtás lehetőségeire is felhívják a figyelmet. 8 embert vittek kórházba a mentők a BL döntő alatt. Összesen 59 esetet láttak el az Országos Mentőszolgálat munkatársai a Puskás Arénában. Az OMS a közösségi oldalán összesítette a számokat. Az eseményhez kapcsolódva összesen 91 esetben nyújtottak segítséget, és 25 embert vittek kórházba. A labdarúgó bajnokok ligája budapesti fináliát 62 mentőegység biztosította 200 mentő dolgozóval. Rendkívüli esemény nem volt. Egyre több felhő érkezik fölénk, holnap csak rövidebb napos időszakok várhatók, a részleteket azonnal mondom. Fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, elszórtan kialakulhatnak záporok, esetleg zivatarok. A szél a zivatarok környezetében megerősödhet, hajnalra 10 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. A folytatásban az erőteljes felhőképződés mellett inkább csak rövidebb napos időszakok valószínűek. Kedden nyugat felől felszakadozik, majd gomolyosodik a felhőzet, nyugaton több, keleten kevesebb napsütés valószínű. Hajnalban 10-17, délután 21-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hősöket képeznek országszerte, északon jönnek az önvezető buszjáratok. Záporokra, zivatarokra is számítani kell. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallja. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén országszerte ingyenes újraélesztési oktatást tartanak. A programot idén nyáron kiegészítik. A hősképzés plusz elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt, mondta Györfi Pál szóvivő.
2: Ami idén első alkalommal történik, az ennek a hősképzés programnak a kiszélesítése. Kifejezetten a fiatalok számára szeretnénk egy olyan programot nyújtani, ami több annál, mint egy életmentő képzés, egy kicsit betekintést enged az életmentők világába, meg lehet nézni a mentőautókat, bajtársak beszélnek a munkájukról, és hát nem titkolt célunk az, hogy esetleg a fiatalok ebben a pálya lehetőségben, vagy karrier lehetőségben is gondolkodjanak, mert meggyőződésünk, hogy az életmentés a világ egyik legnagyobb hivatása.
1: Partnerként vonnák be a gyerekeket az oktatást érintő döntésekbe. Erről írt közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter a gyermeknapon. Lannert Judit közölte, a tárcán belül létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot. Ez egy olyan fórum lesz, ahol a gyerekek és fiatalok rendszeresen elmondhatják véleményüket az oktatásról. Új korszak kezdődhet a tömegközlekedésben. Norvégiában hamarosan olyan önvezető busz áll forgalomba, amelyen már biztonsági sofőr sem utazik, írja a villanyautosok.hu szakportál. A járat teljesen önállóan közlekedik majd a városi forgalomban. A tisztán elektromos busz mögött több évnyi fejlesztés áll. A rendszert korábban már más európai városokban is tesztelték. A szakemberek szerint az önvezető járművek segíthetnek enyhíteni az egyre súlyosabb európai buszsofőr hiányt, amely már most is gondokat okoz a közösségi közlekedésben. Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők, többek között a teraszburkolatokat, a tetőelemeket, a redőnyöket és reluxákat. A jelöléseket, tájékoztatókat a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókban ellenőrzik, és nem csak a szaküzletekben, barkácsáruházakban, tűzéptelepeken, hanem a gyártóknál és a kereskedőknél is. Tavaly az ellen

0: Pedig 21 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. A motorosokat ellenőrzik holnaptól, a fél ország a Balatonra indul a nyáron, zivatarokra készülhetünk. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Egy hetes közlekedés biztonsági akciót indít holnap a rendőrség, ismét egy összeurópai kezdeményezéshez csatlakoznak. Most elsősorban a motorosokra és más kétkerekű járművek használóira összpontosítanak. Figyelik a láthatósági felszerelések használatát, az abroncsok állapotát, de azt is, hogy módosítottak-e bármit engedély nélkül a motoron. Már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászoruló gyerekek és családok támogatására a Repont automatáknál. A kedvezményezettek köre fél évente változik, a felajánlott összeget három szervezet között osztják szét, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a Mohu szóvivője.
2: Ez a Péter Csernyi Alapítvány, az SOS Gyermekfalva és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját fogja segíteni. Naponta hatalmas számokat váltunk vissza Magyarországon, 5, 6, 7, 8, 10 vagy akár még 10 millió is több palackot, ezért ez az összeg egy jelentős összeg így a hazai adományozási kultúrában. Nagyon sok ember adományoz így 50 forintot, és lehet látni, hogy fél év alatt összegyűlik 80 vagy akár még 100 millió forint is. Most, hogyha még szeretnénk adományozni erre a félre, akkor megtehetjük június 30-ig.
1: Előnyben a vízparti és fürdővárosok. Tavasszal Budapest bizonyult a legnépszerűbb hazai úti célnak Eger és Pécs előtt. A nyári foglalások alapján azonban már a vízparti és fürdővárosok kerültek az élre. Siófok vezeti a listát, de Hajdúszoboszló, Gyula és Balatonfüred is a legkeresettebb helyek között van. A belföldi utazások jelentős része a Balaton térségébe irányul, miközben egyre többen terveznek több napos kikapcsolódást. A szakemberek szerint a rangsor még változhat, mivel továbbra is sokan az indulás előtti napokban döntenek a nyári pihenés helyszínéről. Aggasztó ütemben terjed az ebola a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Segélyszervezetek szerint a járvány kezdete óta most regisztrálták a legtöbb új megbetegedést rövid idő alatt. Az országban már több mint 1000 gyanús esetet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma pedig meghaladta a 200-at. A szakemberek szerint a vírus egy olyan változata okozza a fertőzéseket, amely ellen jelenleg nincs engedélyezett oltás vagy célzott kezelés. Fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, elszórtan kialakulhatnak záporok, esetleg zivatarok. A szél a zivatarok környezetében megerősödhet, hajnalra 10 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. A folytatásban az erőteljes felhőképződés mellett inkább csak rövidebb napos időszakok valószínűek. Kedden nyugat felől felszakadozik, majd gomolyosodik a felhőzet. Nyugaton több, keleten kevesebb napsütés valószínű. Hajnalban 10-17, délután

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Nemrég még arról volt szó, hogy Jennifer Lopez mennyire szenved attól, hogy nem talál magának egy hosszú távú pasit, most meg már azt nyilatkozza le, hogy sokkal hamarabb, de tényleg sokkal hamarabb kellett volna a szingli élettel találkozzon, és abba belevágjon. Hát ki érti a nőket? Én nem, az egyszer biztos. Viszont őt a zenéje szempontjából értem, jön az If You Had My Love.

0: Dead.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ez volt Robbie Williams és a No Regrets, és ezt úgy írta, hogy komolyan is gondolja, mert hogy ő nem bán semmit, legalább mindent megtapasztalt, és most valamilyen szinten utat tud mutatni a fiatalságnak, hogy mit ne csináljanak, merre ne menjenek. Úgyhogy nem csodálom, hogy kapott egy lovagi kitüntetést. Sir Robbie Williams, az a kemény. Na kérem szépen, a folytatásban pedig jön Mika és a Big Girl.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ikonikus ütemek, ikonikus dal és hát ikonikus előadók. Nem is kell nagyon firtatni a dolgot, hiszen jön a Deep Dish és a Flashdance.

Szabadkarton el, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túlmegy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy a

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi, Tomi vagyok, a Biki, és most egy picit lassítunk, hiszen az utolsó két dalunk pontosan arra lesz jó, hogy egy picit a vérnyomásunkat levigye, és megnyugtasson minket. Elsőnek itt van a White Town és a Your Woman.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még mindig sok itthon a dohányos. A BL döntő alatt 8 embert vittek kórházba a mentők. Többfelé lehet zápor. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Ma van május utolsó napja, a dohányzásmentes világnap. A cél felhívni a figyelmet a dohányzás káros hatásaira, és előmozdítani annak visszaszorítását. Az idei kampány központi üzenetéről Kimmel Zsófia, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője beszélt rádiónknak.
2: Az idei kampány célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az új típusú nikotinos termékeknek van egészségkárosító hatásuk, és hogy bár ugye az ilyen reklámtevékenységeken keresztül azt hallhatjuk, hogy ezek egészségesebb alternatívák, de igenis veszélyesek, és hogy erre hívja most fel a WHO a figyelmet, hogy mind szakpolitikai szinten, mind közösségi szintéren lépjünk fel, és hogy igenis fontos a prevenció, a szabályozás ezekkel a termékekkel kapcsolatban is.
1: Új szemléletet javasol a kormány a gyermekeket érintő érzékeny ügyek bemutatására. A szociális és családügyi miniszter szerint a sajtónak és a tartalomkészítőknek kiemelten figyelniük kell arra, hogy ne okozzanak további sérülést az érintetteknek. Kátai Németh Vilmos úgy látja, kerülni kell a megbélyegző kifejezéseket, védeni kell az áldozatok magánéletét, és fontos jelezni előre, ha egy tartalom felkavaró részleteket tartalmaz. Partnerként vonnák be a gyerekeket az oktatást érintő döntésekbe, erről írt közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter a gyermeknapon. Lannert Judit közölte, a tárcán belül létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot. Ez egy olyan fórum lesz, ahol a gyerekek és fiatalok rendszeresen elmondhatják véleményüket az oktatásról. 8 embert vittek kórházba a mentők a BL döntő alatt. Összesen 59 esetet láttak el az országos mentőszolgálat munkatársai a Puskás arénában. Az OMS a közösségi oldalán összesítette a számokat. Az eseményhez kapcsolódva összesen 91 esetben nyújtottak segítséget, és 25 embert vittek kórházba. A labdarúgó bajnokok ligája budapesti fináliát 62 mentőegység biztosította 200 mentő dolgozóval. Rendkívüli esemény nem volt. Az éjszaka folyamán egyre több felhő érkezik fölénk, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalra 10-19 fok közé hűl le a levegő. A következő napokban változékony időre számíthatunk. Holnap a gyakori felhők mellett csak rövidebb napos időszakok várhatók, és többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. Kedden nyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 17 fok között várható, délutánra pedig 21 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és 9 óra múlt pár perccel, ami azt jelenti, hogy vadul haladunk a hétfő felé, viszont nyugi, tele vagyunk pakolva jobbnál jobb zenékkel. Most például Sean Paul kezd, ez a Get Busy.
0: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, megmondom őszintén, hogy én imádom a következő dalt és annak előadóját, viszont máig nem értem, hogy nem tudott Amerikába is betörni, mert Európában nagyon nagyot ment, nem csoda, hiszen Németországból indult, de valahogy Amerikát nem sikerült meghódítsa. Ő Nana, és érkezik tőle a Lonely. I'm lonely.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és jön egy olyan dal, aminek a refrénjét szerintem millió egy nő megkérdezte már valakitől, hogy miről van szó, ez a Madison Avenue, és a Who the Hell Are You?

Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi, Tomi vagyok, a Biki, és jön egy olyan dal, ami leigázta az egész világot, annak ellenére, hogy amikor elindult, szerintem egy lyukas garas nem mertek volna rá tenni a zenei szakértők. Ő nem más, mint Árás, tőle pedig érkezik a Boro Boro.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalnál nagyobb volt a balhé, mint maga a dal sikere. Hogy miért mondom ezt? A Barbie Girl az Aquától, hát eléggé provokálta, eléggé felbőszítette a Barbie játékgyártó céget, pontosabban azt, aki gyártja ezt a babát, és hát beperelték őket. Viszont nem találtak semmiféle hasonlóságot, legalábbis szerintem így akarták ezt feltüntetni, és ezért nem kellett olyan nagy büntetést fizessenek. Pedig hát azért eléggé jelzés értékű. Na mindegy is, Aqua, Barbie Girl, most itt a Best FM-en.

0: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A köztársasági elnök nem mond le. 50 éves lett az első tökéletes tornász tízes. Többfelé lesz zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Sulyog Tamás nem mond le, továbbra is betölti a köztársasági elnöki tisztséget. Az államfő a közösségi oldalán közzétett videóban hangsúlyozta, az alaptörvényre tett esküje alapján kötelessége ellátni feladatait és gyakorolni alkotmányos hatásköreit. A Tisza párt választási győzelmét követően Magyar Péter miniszterelnök a köztársasági elnök lemondását is kezdeményezte, és május 31-ig adott határidőt. Újra véleményezési lehetőséget kaphatnak a tantestületek az iskolaigazgatói pályázatok elbírálásánál. Erről az oktatási és gyermekügyi miniszter írta a közösségi oldalán. Landert Judit közölte, hogy augusztusban 450 intézményvezetői megbízás jár le, ezért ezeknél utólag kikérték a tantestületek véleményét. A tárcavezető rámutatott, fontos, hogy az iskolai közösségek megismerhessék a pályázók vezetői programját. A dohányzás még mindig az egyik legnagyobb egészségügyi kockázat. Hívja fel a figyelmet a Pécsi Tudományegyetem. Magyarországon a 15 év felettiek 26%-a dohányzik, a 15-24 évesek között pedig csaknem minden harmadik fiatal rendszeresen rágyújt. Az e-cigaretta használata is terjed. Egy felmérés szerint a középiskolások több mint harmada kipróbálta, vagy használja ezeket a termékeket. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a dohányzásnak nincs biztonságos formája, ugyanakkor a leszokás már rövid időn belül javíthatja az egészségi állapotot és csökkentheti a súlyos betegségek kockázatát. A legmagasabb román állami kitüntetéssel ismerték el a legendás tornásznőt, Nadia Comăneci-t. Az ötszörös olimpiai bajnok sportoló 50 évvel ezelőtt írta be magát a sporttörténelembe, amikor a montreáli olimpián elsőként kapott tökéletes 10 pontos értékelést. A román államfő szerint példája mai sportoló generációit inspirálja, és bizonyítja, hogy a tehetség mellett a kitartó munka vezet a sikerhez. A jelenleg az Egyesült Államokban élő egykori tornász ma is aktívan népszerűsíti a sportot, és részt vesz jótékonysági programokban. Fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, elszórtan kialakulhatnak záporok, esetleg zivatarok. A szél a zivatarok környezetében megerősödhet, hajnalra 10 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. A folytatásban az erőteljes felhőképződés mellett inkább csak rövidebb napos időszakok valószínűek. Kedden nyugat felől felszakadozik, majd gomolyosodik a felhőzet, nyugaton több, keleten kevesebb napsütés valószínű. Hajnalban 10-17, délután 21-27 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem jól vagytok, remélem minden rendben, és remélem, hogy élvezitek, hogy a legjobb zenékkel búcsúzunk el a hétvégétől. Most kérem szépen, Nelly Furtado kezd nálunk, ez a Say It Right.
3: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és eljutottunk oda, hogy most megnézzük, kit kell holnap felköszönteni névnap alkalmából. Na vágjunk is bele, holnap Tünde névnapja van, viszont a biztonság kedvéért fel kell köszönteni az Angélákat, a Hortenziákat, német Hortenzia boldog mi az névnapot, a Kurtokat, a Kúnokat, és a biztonság kedvéért a Simonettákat is. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudod mi a dolgot, felköszönteni, és a többi. Na kérem szépen, a Salt-n-Pepával megyünk tovább, ez a Shoop! Hey!

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, majd az elköszönésnél fogom mondani, de most is, hogy legyen holnap egy csodás napotok, legyen szép napotok, és ezt mondja most nekünk Bon Jovi is, hiszen jön a Have a Nice Day!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az az úriember, aki nem értette annó, hogy Eminem miért mondott le egy csomó közös turnét. Aztán, amikor elment Eminem lányának az esküvőjére, akkor rájött, hogy miért. Mert a család fontosabb, mint a pénz. Jön 50 Cent! Kérem szépen, ez az Indok.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, jöjjön most egy kis romantika, amit nálunk most jelenleg a Savage Garden fog majd szolgáltatni. Ez a To the Moon and Back.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap éjszakát. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Remélem jól vagytok, remélem felkészültetek teljes mértékben a hétfőre, és élvezitek a legjobb zenéket. Kérem szépen, most a Counting Crows kezd nálunk, ez az Accidentally in Love.
1: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most megbeszéljük, hogy mi vár ránk a holnapi nap folyamán. 20 fokra ébredünk, 26 fok lesz, ennyiben ilyen 4 fokkal kevesebb, mint ma volt, és a biztonság kedvéért megmaradnak elszórtan a záporok, zivatarok, úgyhogy tessék felkészülni, mert az eső nem játék. Ennyi. Na kérem szépen, mivel megyünk tovább, jön Sasha, I Feel Lonely.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő 3 perc 10 másodpercben visszaemlékezhetünk arra, hogy mi volt jó ebben a hétvégében, hiszen érkezik nálunk Michael Gray, ez kérem szépen a The Weeknd.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nem elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Tudjátok nagyon jól, ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne lecsekkolni, megvizsgálni, és hogyha úgy van, akkor bekövetni és belájkolni. Nagyon szépen köszönjük előre is, és tudjátok nagyon jól, hogy a legjobb zenékkel fejezzük ki hálánkat. Most például érkezik nálunk Kelly's és a Trick.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a móka mára. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és nagyon remélem, hogy jövő hét szombaton találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, érezzétek jól magatokat, legyetek szerencsések, és a többi, és a többi, és a többi. Én Big Favi Tomi vagyok, a Bikim. Jövő héten találkozunk. Addig is ciao, ciao, és persze ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én a